0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rengeteg lakásbiztosítást cseréltek le tavasszal. Új villamosvonal épül a fővárosban, lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Villányi Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szentgellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű uniós támogatási szerződését. Még az ősszel elindulhatnak a közműkiváltási munkák, jövőre pedig a nagyobb építkezés is elkezdődhet. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás vagy hallássérült, vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus, lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
3: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep, itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
2: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél viszont többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Érik a Kajszi Barack, gyászhét kezdődött Iránban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaly-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
2: Egy hetes gyászszertartás kezdődött Iránban. A volt legfőbb vezetőt, Ali Hameneit búcsúztatják, írja az Infostart. Az ajatollahot az Egyesült Államok és Izrael közös hadműveletének első napján ölték meg egy légitámadásban. Végső nyughelyére Mesedben, több szent városon keresztül jut majd el. Irán és az Egyesült Államok között a héten folytatódtak a tárgyalások. Az USA egyébként ma július 4-én ünnepli alapításának 250 éves évfordulóját. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál már Leirer Tímea. Mostantól 10-ig mindenkit várok, és ébresztek a legnagyobb slágerekkel. Eros Ramazzotti énekel nem sokára önöknek. Itt lesz a Republik, és kezdünk a

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes szombatot mindannyiuknak. 6 óra múlt néhány perccel, és bár a 40 fokos extrém hőségtől szerencsére ma messze leszünk, igazi hamisíthatatlan nyári kánikula vár ránk, ami tökéletes lehet a pihenéshez, vagy akár strandolásra, kerti partira. Ha pedig már itt a hétvége, akkor kövessük a mindent vagy semmit elvét a zenei pultnál is. Ébresztőként érkezik a popzene kortalan királynője, a 90-es évek végének egyik legnagyobb klubslágerével. Itt van Cher és az All or Nothing, minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Tudták önök, hogy az olaszoknak van külön szavuk a szombat reggeli lustálkodásra? Ez a dolce far niente, vagyis az édes semmittevés művészete. És hol máshol gyakorolhatnánk ezt jobban, mint a rádió mellett? A következő sláger egy igazi zenei legenda, ahol a hamisíthatatlan olasz sárm találkozik a rock örök királynőjével. Élvezzék a napsütést, érkezik Eros Ramazzotti, Tina Turner és a csodálatos Cosa della Vita itt a Retro Rádióban.

0: I Don't Wanna Go On With You Like That-et. A hírek után pedig Kylie Minogue énekel. The Locomotion nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Sokan váltottak lakásbiztosítást tavasszal. Új villamosvonal épül a fővárosban. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szentgellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű uniós támogatási szerződését. Míg az ősszel elindulhatnak a közműkiváltási munkák, jövőre pedig a nagyobb építkezés is elkezdődhet. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás vagy hallássérült, vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus, lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
4: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
3: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindannyiuknak. A mikrofonnál Leirer Tímea. Sokan vagyunk úgy vele, hogy a szombat reggeli kávé mellé szívesen merülünk el egy kicsit a könyvek vagy a filmek világában, ki melyiket szereti jobban. Ha önök is kedvelik mondjuk a meséket, a varázslatot, akkor biztos, hogy ismerősen cseng a Harry Potter sorozat egyik legfélelmetesebb átka, az Avada Kedavra. De gondolták volna, hogy J.K. Rowling nem a semmiből találta ki ezt a szófordulatot. Az írónő valójában egy ősi arámi nyelvi kifejezésből indult ki, ami nem volt más, mint a bűvészek által is használt abrakadabra. Eredetileg ez egy gyógyító formula volt, ami azt jelentette, hogy legyen elpusztítva a dolog, mármint a betegség. Mi most semmit sem pusztítunk esőt, inkább életre keltjük a 80-as évek egyik legnagyobb és legtitokzatosabb slágerét, ami szintén ezzel a bűvös szóval hódította meg a világot. Idézzük a mágiát, jön a Steve Miller Band és az abrakadabra.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát nézzük, mit tartogat számunkra a hétvégi időjárás. Hát a nyár teljes gőzzel robog tovább Magyarországon, igazi strandidő vár ránk, sok napsütéssel, 30 fok feletti csúcsértékekkel, és hát legfeljebb csak egy-egy hűsítő záporral, ha egyáltalán lesz ilyen. Az időjárás tehát abszolút beérett a pihenésre, de mi azért maradjunk lélekben kicsit fiatalok és komolytalanok ezen a szombaton is. Jöjjön Kiki és a nosztalgikus éretlenek, annak a bizonyos 90-es évekbeli sorozatnak a zenéje, itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 7 óra van, már bekészítettem a legnagyobb slágereket a 7 és 8 óra közötti időszakra is. Játszom majd például a Repülők slágerét. Lehet velük együtt énekelni a Ringasd el magadot, de itt lesz az Army of Lovers is. Crucified a következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Dupla Aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon.

0: Hihetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. A szamócák tizedénél talált gondot a fogyasztóvédelem. Lehet, hogy feltűnik a sarki fény hétvégén. Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Gond volt a szamócákkal, mintegy 480 helyszínen, piacokon, hipermarketekben, útmenti árusoknál, zöldség-gyümölcsüzletekben vizsgálódtak a fogyasztóvédők. 540 tételt néztek, és tizedüknél találtak hibát. Hiányos volt a jelölés, vagy a gyümölcs származását nem tudták igazolni az árusok. Olyan is volt, hogy magyar szamócaként kínáltak romániai gyümölcsöt. Több mint 2,5 tonna szamócát vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírság pedig elérte a 3,5 millió forintot. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
6: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólt a fagyit, trópus vízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacsamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéregig. Tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
5: Sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán arról ír, hogy az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga tegnap érte és vasárnap éri el a Földet. Ha emiatt geomágneses vihar keletkezik, az a közepes földrajzi szélességeken, így hazánkban is látszik majd. Érdemes tehát figyelni az eget. Sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél viszont többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: További jó reggelt kívánok mindenkinek, így 7 óra után néhány percet a mikrofonnál Leirer Tímea. Erre az órára olyan előadókat ígérhetek, akik garantálják a vidámságot, mint például a Repülők, a Black Eyed Peas, a Queen, vagy pedig most Billy Joel. Kezdünk az

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, jó reggelt kívánok mindenkinek ma, július 4-én, szombaton. Küldjünk egy hatalmas zenei ölelést a folytatásban, mégpedig a mai nap ünnepeltjeinek. Az önök környezetében is él olyan úriember, akit Úriknak vagy Rajmundnak hívnak, akkor most készítsék be a kávét, aztán kézbe a telefon, és mehet nekik az üzenet, én pedig küldöm a következő dalt. A 90-es évek legvégének egyik legnagyobb olasz dance slágerét, ami egy csapásra kékbe borította az egész világot, mert tudják is, miről van szó. Jön az FS65 és a megunhatatlan Blue itt a Retro Rádióban. Yo,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és bár a hétvégi napsütés ideális a strandoláshoz, ha körülnézünk a természetben, akkor bizony láthatjuk, hogy a növények és a fák már szinte könyörögnek egy kis enyhülésért. Az éghajlatunk változásával a nyári asszályok ugye egyre komolyabb kihívást jelentenek a földeknek, és a kiszáradt kerteknek pedig most mindennél nagyobb szükségük lenne egy kiadós áztató aranyesőre. Ha a valóságban még várnunk is kell a csapadékra, a zenei folytatásban már is megidézzük a felhőket egy 90-es évekbeli klubslágerrel. Jöjjön Szamira és a Rain itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön 7:30 van a hírek után, a Queennel folytatjuk a reggelt. A Kind of Magic nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Állatmenhelyek jutnak támogatáshoz. Elkezdődött a kajszi szüret, ünnepel az Egyesült Államok. Köszöntöm Önök.

0: és biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
1: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt. Úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
0: Egy hetes gyászszertartás kezdődött Iránban. A volt legfőbb vezetőt, Ali Hameneit búcsúztatják, írja az Infostart. Az ajatollahot az Egyesült Államok és Izrael közös hadműveletének első napján ölték meg egy légitámadásban. Végső nyughelyére Mesedben, több szentvároson keresztül jut majd el. Irán és az Egyesült Államok között a héten folytatódtak a tárgyalások. Az USA egyébként ma július 4-én ünnepli alapításának 250 éves évfordulóját. Sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél viszont többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát lépjük át azt a 7:30-as határt, mert már túl vagyunk rajta, a rock történelem egyik legmeghatározóbb szerelmi történetével. Pontosan 44 évvel ezelőtt július 4-én kötötte össze az életét Ozzy Osbourne és felesége Sharon. És bár a sötétség hercege, ugye tudjuk, tavaly nyáron elhagyott minket, ez a hihetetlen szövetség, amit Sharon és Ozzy alkottak, örökre példaértékű. Egyébként a dátumválasztás mögött egy roppant praktikus indok állt. Ozzy hírhet volt arról, hogy semmilyen családi ünnepet nem tudott megjegyezni, így aztán Sharon az amerikai függetlenség napjára tűzte ki az esküvőt, hogy a férje egy életre megjegyezze ezt az évfordulót. És bár az életük sokszor egy őrült hullámvasút volt, azért Sharon és Ozzy több mint 4 évtizeden át bizonyították a szerelmüket. Emlékezzünk rájuk a 80-as évek végének egyik legjobb popslágerével. Itt van Kim Wilde és a UK a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát igazi szenzáció még mindig a mozikban a popzene királyának életét bemutató monumentális életrajzi film a Michael. A kritikusok szerint a címszereplőt alakító unoka Jaffa Jackson elképesztő pontosággal kelti életre minden mozdulatát Michaelnek. Hát én is fejet hajtunk a zsenialitás előtt, és hozzuk az egyik olyan felvételt, aminek a klipjében bemutatott 45 fokos gravitációt meghazudtoló dőlés mind a mai napig pop történelem. Tekerjék fel a hangerőt, itt van Michael Jackson és a zseniális Smooth Criminal a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában többek között Dr. Alban ébreszt majd minket. Giga meg a siker a 90-es évekből, ez lesz a Sing Hallelujah, de jön ez a sláger is. Dezső és Life, 8 és 9 között a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után...
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Rengetegen váltottak a lakásbiztosítási kampányban, új villamos vonal épül a fővárosban, forróságból ezüstérmes az idei június. Villányi Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311.000 szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146.000-et újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.000 forint körül volt. Új villamos vonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szentgellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű uniós támogatási szerződését. Míg az ősszel elindulhatnak a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig a nagyobb építkezés is elkezdődhet. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás- vagy hallássérült, vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella. Gyógypedagógus, lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
7: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a Fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
6: A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak 2019 júniusa volt. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok. 8 óra múlt, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ebben az órában is minden stílus képviselteti magát. Lesz egy kis diszkó Dr. Albannal, kis nyugalmat hoz majd Death Ridge slágere, és itt vannak a latin ritmusok Gypsy Kings és Bamboleo.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt és kellemes szombat délelőttöt kívánok Önöknek, a mikrofonnál Leire Tímea. Egy kicsit lassítsunk le, élvezzük ki a szombat délelőtt minden egyes pillanatát. Hétvége van, a kötelezettségeket végre magunk mögött hagyhatjuk, és jöhet a feltöltődés. Hát ehhez hozok most egy olyan dallamot a 90-es évek végéről, ami maga a tiszta, palatkozott optimizmus. Felejtsék el tehát a gondokat, dőljenek hátra, és élvezzék a létezést. Pont erről szól a következő sláger, Desiree és Life, minden idők legnagyobb slágerei között.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hazai könnyűzenei élet szerintem egyik legfrissebb és legaggodalmasabb híre, hogy Ákos egy komoly műtéten van túl, most derült ki a minap, és a teljes gyógyulása érdekében kénytelen volt lemondani az összes idei nyári koncertjét. Hát innen a mikrofon mögül kívánok neki mielőbbi felépülést, és hát bízom benne, hogy hamarosan újra a színpadon láthatjuk majd őt. Küldjük neki az energiát az egyik legszebb korszakból, a saját munkásságából egyébként. Az egész ország ekkor ismerte meg a nevét, és az egész ország dúdolja mind a mai napig ezt a slágert. Bonanza Banzai, és induljon a Banzai minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, latin ritmusok a folytatásban. A hírek után jön Gloria Estefan. Tőle szól majd a konga, nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Tüzek tombolnak Dél-Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Tanszergyűjtő akciót hirdet a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, íróeszközöket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak augusztus 10-éig. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyert el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
4: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus vízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba.

0: száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további jó hétvégét kívánok, Leírás címmel vagyok. Ugye milyen csodálatos érzés szombat reggel arra ébredni, hogy nem kell rohanni sehova? Csak feküdni az ágyban, kortyolhatjuk a kávét sokáig, és hát hálát adhatunk az égnek, hogy még messze van a hétfő, hogy ezt a megkönnyebbülést még jobban átérezzük, hoztam egy slágert, ami a világ legpörgősebb slágere a legutáltabb napról, szerintem. Külön érdekesség, hogy a slágert maga Prince írta a Csajbandának, de álnéven, később derül csak ki. Élvezzék, hogy ma még büntetlenül és lostán mosolyoghatunk ezen a ritmuson. Érkezik a Bengals és a Manic Monday itt a Retro Rádióban.

Bye. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában Bíró Bence Péter pszichológus lesz majd a beszélgető partnerem. A témánk alapját pedig egy olyan kifejezés adja, amivel talán ritkábban találkozunk a hétköznapokban, mégis szinte mindannyian átéltünk már. Ez az érzelmi invalidáció. Egyszerűen megfogalmazva, ez az a jelenség, amikor a környezetünk sokszor akár jó szándékból is, de megkérdőjelezi, vagy elbagatelizálja az érzéseinket olyan mondatokkal, mint hogy engedd el, vagy nincs okot szomorúságra. Hogy ez miért rombolja az önbizalmunkat, és hogyan lehet jól kezelni, arra Bíró Bence Péter ad választ, remélhetőleg a következő órában itt a Retro Rádióban. Tartsanak velünk akkor is, és most is F.R. David énekel, ez a World minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában érkezik hozzám Bíró Bence Péter, pszichológus, és az érzelmi szabályozásról beszélgetünk majd. Tartsanak akkor is velünk, hallgassák a beszélgetést, és hallgassák a Maroon 5 slágerét. Ez lesz a This Love, de énekel Laura Branigan is. Self Control a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Dupla Aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával és

0: pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Segítik az állatmenhelyeket a kánikulák átvészelésében. Már szüretelik a kajszi barackot. 250 éves az Egyesült Államok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
8: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
7: Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset. A nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Egy hetes gyászszertartás kezdődött Iránban. A volt legfőbb vezetőt, Ali Hameneit búcsúztatják, írja az Infostart. Az ajatollahot az Egyesült Államok és Izrael közös hadműveletének első napján ölték meg egy légi támadásban. Végső nyughelyére Mesedbe, több szent városon keresztül jut majd el. Irán és az Egyesült Államok között a héten folytatódtak a tárgyalások. Az USA egyébként ma július 4-én ünnepli alapításának 250 éves évfordulóját. Sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél viszont többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
9: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Óriási csatában jutott tovább a címvédő Argentína a labdarúgó világbajnokságon. Lionel Messi jubilómi 20. VB góljával ugyan vezetést szereztek a dél-amerikaiak a zöldfoki köztársaság ellen, de az afrikai újonc kétszer is egyenlített, így csak a hosszabbítás döntött, a háromszoros világbajnok végül 3-2-re nyert, és a legjobb 16 között Egyiptommal találkozik. Az észak-afrikaiak történelmet írtak, miután első kiesése VB meccsükön Ausztráliát búcsúztatták. Egy-egyes döntetlent követően 4-2-re megnyerték a büntető párbajt. Továbbjutást ünnepelhetett Kolumbia is, amely 1-0-ra Gánát győzte le, és a nyolcaddöntőben Svájccal csap össze. Ma este nyolcaddöntőkkel folytatódik a foci VB. A párosítások Kanada-Marokkó és Paraguay-Franciaország. A folytatásban Brazília-Norvégia és Mexikó-Anglia összecsapásokat rendeznek. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 9 óra múlt a mikrofonnál Leirer Tímea. Mindjárt érkezik mellém Bíró Bence Péter pszichológus, és hát jönnek a legnagyobb slágerek is. Maroon 5 hamarosan, szól majd Laura Branigantől a Self Control, és itt van Michael Trilda Moonlight Shadow-val.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Biztos, hogy mindenkivel előfordult már, hogy bántotta valami, foglalkoztatta valami, aztán úgy döntött, hogy elmondja a másiknak, aki csak annyit reagált, hogy ugyan már ne vedd ezt annyira komolyan, vagy rögtön megoldást akart adni rá, pedig az ember csak meghallgatásra vágyott. De mit jelent ez az érzelmi elérhetőség, és mi történik velünk, hogyha ez hiányzik? Egy akár párkapcsolatból, akár baráti, akár családi, akár munkahelyi kapcsolatból. Erről beszélgetünk ma reggel. Bíró Bence Péter pszichológus a vendégem. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Először is tisztázzuk, mit jelent az, hogy valaki érzelmileg elérhető?
1: Hát leginkább visszamennék az evolúciós gyökerekig ebben, hogyha szabad ilyeneket csinálni, de nyugodtan szólj rám ilyenkor. Ugye volt egy olyan kísérlet, ahol kis majmokat tettek különböző ketrecekbe, és voltak olyan kis majmok, akiknek elvették az anyukáját, és csak ilyen drótbabát tettek oda be. Egy másik csoportnak pedig, akinek nem volt ott drótbaba, hanem egy ilyen szőrös babát tettek oda be, de nem voltak ott az anyukák. És azt vették észre, hogy az a csoport, aki a drótbaba mellett volt, ők nem nagyon tudtak túlélni, akik viszont valami szőrös puha dolgot tudtak ölelgetni, azok túl tudtak élni. Tehát ennek olyan mély evolúciós gyökere van, hogy kötődni szeretnénk, és kötődünk, hogy ez az emberiségnek a mindennapi életében ez nem egy luxus probléma, hogy az érzelmi elérhetőség az egy téma, meg hogy egyetlen szóba kerül. De mi ez konkrétan? Biztos, hogy volt már velünk olyan, hogy elmentünk egy társaságba, valakivel beszélgettünk, vagy akár egy közösségben voltunk, de mégis magányosnak éreztük magunkat ott a környezetükben, mint hogyha másik az távol lenne. Fizikailag ott volt, lehet, hogy még a beszélgetésnek is része volt, de mintha egy nem tudtunk volna érzelmileg kapcsolódni. Megvan ez az élmény neked, Timi?
0: Abszolút, amikor így érzed, hogy beszélgetsz valakivel, de olyan nagyjából, mint hogyha az utca másik oldalára kiabálnál el.
1: Pontosan, vagy néhány barátom úgy szokott beszélgetni, mint hogyha az AI-ja beszélgetne, hogy annyira ilyen sablon, vagy robotikus steril válaszokat kap, igen. És hogy nagyon sokszor a másik ember, hogyha esetleg megkapja ezt a visszajelzést, nem is érti, hogy miről van ilyenkor szó, mert nem rosszat akar, meg semmi rosszat nem mond, nem bántó, hanem egyszerűen, mint hogy ilyen távoli lenne, vagy robotikus. És lehet, hogy őszinte valaki, meg belül nagyon-nagyon mély érzésű, de vannak ezek a mémek is az interneten, hogy Steven Seagalnak az 50 arca különböző érzelmekkel. Ugye mindenképpen az ő egyetlen egy arc kifejezése szerepel, csak azoknak mondom, aki nem látta ezt, hogy nagyon sokszor lehet, hogy van egy mély gazdag belső világa valakinek, de kívülről nem biztos, hogy ezt látjuk rajta. És hogy úgy vagyunk húzalozva, már csecsemőkorunktól kezdve, hogy arra van szükségünk, hogy a másik fél azt tudjon ránk valamennyire reagálni, ránk tudjon hangolódni. Ezzel kapcsolatban is volt egy nagyon izgalmas kísérlet, ahol egy csecsemőt az anyukájával felvettek videóra, és az anyukának csak annyit mondtak, egy pillanatra forduljon el, és utána póker arccal nézzen a gyerekre. És nem telik el másfél perc, hogy olyan keservesen kezd el sírni a kisgyerek, hogy eddig az anya reagált, nekem most meg csak póker arccal néz rám, annyira szörnyen érzi magát a gyerekettől, és az az érdekes, hogy erre szükségünk van evolúciósan, és az agyunknak a fejlődéséhez is kell, hogy tudjunk kötődni valakihez. Ha pedig valaki mondjuk azt tanulja meg a gyermekkorában, hogy az érzelmeknek a világa az nem egy túl biztonságos dolog, inkább jobb, hogyha a racionális, praktikus dolgokkal foglalkozok, abból baj nem lehet.
0: Tehát jobb, ha steril maradok.
1: Akkor ő kifejlesz magában gyakran egy ilyen póker arcot, amivel az életben úgy el tud evickélni. De a környezet számára még ugyanúgy ott vannak azok az igények, hogy ő szeretne valakihez kapcsolódni, szeretne valakiből valamilyen reakciót kiváltani, és hát sajnos ez nagyon gyakran pont ilyen távolságot szokott szülni emberek között.
0: Neked nagyon sokszor van az, hogy az ilyen emberekhez akar valaki kapcsolódni, de elutasítás a válasz. Erről is beszélgessünk majd egy kicsit, de addig lazítsunk. Mr. President és Coco Jumbo folytatásban a 90-es évek egyik legnagyobb slágere, minden idők legnagyobb slágerei között a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mikrofonnál Leirer Tímea, a beszélgető partnerem pedig ebben az órában Bíró Bence Péter, pszichológus, többek között a Business Burnout Biblia című kötet szerzője. Vele beszélgetünk az érzelmi szabályozásról, a kötődésről, miért kapcsolódunk valakihez, miért nem tudunk kapcsolódni valakihez, akihez szeretnénk, és miért hárítjuk néha mások azon igyekezetét, hogy kapcsolódjon hozzánk. Legyen a következő kérdés, hogy mi is az érzelmi érvénytelenítés, Bence?
1: Az érzelmi invalidáció, magyarul érvénytelenítés, az valami olyasmit jelent, hogy ha mondjuk te kifejezel egy érzést, tegyük fel, azt mondod, hogy ma egy nehéz napom van, mondjuk ezt mondod, és én erre például mondjuk azt mondanám, hogy dehogy van neked nehéz napod. Másnak sokkal rosszabb példa, vagy bezzeg nekem milyen nehéz napom volt hozzád képest.
0: Ez még jobb, igen.
1: Akkor ezzel azt mondom, hogy a te tapasztalatod az nem érvényes. Amit te érzel, az rosszul érzed. Az egyszerűen nincs rá okod, hogy ezt érezd. És lehet, hogy mögötte amúgy egy nagyon jó szándékú dolog van. Én fel akarlak csak jókedvre akarlak deríteni. De mégis, amikor azt mondom neked, dehogy van neked okod a szomorkodásra, gyere és nézzünk meg egy filmet, akkor ebben a másik fél nem biztos, hogy azt érzi, hogy engem most komolyan vesznek érzelmileg, hogy nekem most tényleg lehet, hogy nehéz napom van, lehet, hogy komoly dolog történt, és a másik, mint hogy ezt lesöpörni. Ezt nagyon gyakran nem tanuljuk meg, de mi a probléma ezzel? Általában, hogyha valaki mondjuk a gyermekkorában sokszor tapasztal ilyen érvénytelenítést, akkor felnőtt korában sokkal rosszabbul tudja feldolgozni a saját érzéseit, és másokat is érvényteleníteni fog, ami által a kapcsolati elégedettsége sérül, és nagyon gyakran pszichés problémák is ki tudnak alakulni.
0: Nemrég olvastam el, meg beszélgettünk is róla, ugye a Felek Királyság című regényt, aminek te vagy a társszerzője. És ott a főszereplő szerintem pont ilyen. Tehát érzelmileg elérhetetlen, de úgy érzem, hogy mások érzéseire sem nagyon vannak szenzorai. Ez gyakori, hogy ez a kettő így egyszerre megvan?
1: Abszolút, és ugye a Felek Királyságot azért is jó, hogy most megemlítetted, és köszönöm, hogy elolvastad, mert ebben a főszereplőnek a karaktere az nem pusztán egy robotikus személy, hanem egy nagyon sikeres személy.
0: Igen.
1: És ugye biztos láttunk már ilyen, akár filmekben, vagy szomszédságokban olyan családokat, ahol a teljesítmény a családon belül nagyon-nagyon fontos. Tehát mondjuk, hogy nagyon jól tanuljon a gyerek, vagy tiszta legyen, vagy utána olyan munkát válasszon magának, amire a család nagyon büszke lehet, de ennek nagyon sokszor a siker a szempont ugyan, de az érzelmi melegség az nem szempont. Mint hogyha a gyereknek az érzelmi jóléte az nem számítana, és azt mondanák, hogy hát szedd össze magad, más is kibírja ezt valahogyan, inkább csak hozza az eredményeket, hogy büszkék legyünk rád. A Felek Királyságnak a főszereplője az egy olyan sztárügyvéd, aki nagyon ügyes abban, hogy ezeket a társadalmi szerepeket eljátsza, és hogy begyűjtse az elismerést, mert hogy ő sem tanulta meg gyermekkorában, hogy létezik valódi szeretet. Hogy létezik feltétel nélküli elfogadás, hogy van olyan kapcsolat, ahol az érzéseket komolyan veszik, és ezt tudnak mások kapcsolódni.
0: És attól, hogy még nem rossz ember, ezt azért tegyük hozzá, hiszen akár elérhetetlen valaki érzelmileg, akár invalidál másokat, azt nem rossz szándékkal teszi, és attól még egy jó ember is lehet, nem?
1: Hogyne, teljesen természetesen, abszolút, ez mind így van, amit te mondasz. Ez lényegében egy készség. Tehát lehet, hogyha valaki mondjuk nem tanult meg helyesen írni, akkor ezt meg lehet tanulni, csak annyi a különbség, hogy ez nagyon nagy hatás van az életünkre. Ez hatása van a saját érzelemszabályozásunkra és a kapcsolatainkra is.
0: Hogy hogyan? Arról pedig majd még beszélünk Bencével. Folytatjuk nem sokára. Addig azonban velünk lesz még a Bikini, és most a Maroon 5. This Love minden idők legnagyobb slágerei között itt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A beszélgető partnerem Bíró Bence Péter, pszichológus, többek között a Business Burnout Biblia című kötet szerzője. A témánk egy olyan kifejezés, amivel talán kevesebbet találkozunk, de mindannyian átéltük, az érzelmi invalidáció. Egyszerűen megfogalmazva, ez az a jelenség, amikor környezetünk, sokszor akár jó szándékból, megkérdőjelezi vagy elbagatelizálja a problémánkat. Tanulható-e az, hogy érzelmileg elérhetőek legyünk, hogy az érzelmeinket szabályozni tudjuk?
1: Abszolút, és erre számtalan jó gyakorlat elérhető. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek ez nagyon-nagyon nehezen megy, és nagyon akadozik, akkor érdemes segítő szakembert keresni ebben. De mondjuk az első lépés, amit gyakorolhatunk, hogyha mondjuk naponta egy-két alkalommal megkérdezzük magunkat, hogy hogy érzem magam. Milyen luxus kérdésnek hangzik, jól a legtöbb ember mondaná ezt, vagy sehogy, vagy furcsán. De vannak olyan interneten elérhető, bárki rákeres, hogy milyen érzelmek vannak, ilyen kis táblázatok, és azt mondhatom, hogy oké, akkor ebben a pillanatban most éppen kicsit mondjuk szomorú vagyok, vagy egy kicsit elégedetlen vagyok, vagy éppen mondjuk irigy vagyok, vagy hálás vagyok. Hogyha szavakat tudok kötni a saját érzelmi megéléseimhez, akkor nagyon gyakran egy fokkal közelebb kerültem ahhoz, hogy az érzéseimmel kapcsolatban legyek. Ez például az első ilyen.
0: És nincsen rossz válasz, ezt is tegyük hozzá.
1: Abszolút. Ugye nagyon gyakran, hogyha korábban senki nem volt kíváncsi, hogy valójában mit érzünk, akkor nekünk nagyon nehéz lesz ezt így megtalálni, hogy mit érzek. Hát nem tudom, éhes vagyok, de az éhesség ez nem egy érzelem. Megkérdezem magam, hogy mit érzek, és azt mondom, hogy hát sok dolgom van, az megint csak nem egy érzelem. Úgyhogy ez egy kis játék lehet a hallgatóságnak, hogy keressék meg, hogy vajon milyen érzelem lehet az, ami mondjuk bennük ebben a pillanatban jelen van. Miért mindig kell valamit éreznem? Gyakran kérdezik ilyenkor az emberek. Hát az a helyzet, hogy a szíved mélyén valójában mindig van benned valamiféle érzés, csak nem biztos, hogy ezt észreveszed. Mert az érzelmek azok egy jelzésért dolgok, amik evolúciósan azért vannak bennünk, hogy nekünk segítsenek, valamire fel akarják hívni a figyelmünket, akár jó dolgokra, akár valami hiányérzetre.
0: De miért kezdjük ezeket el megkérdőjelezni, vagy miért nem vesszük észre ezeket az érzéseket?
1: Ennek rengeteg oka lehet, de az egyik ilyen oka, amit te is mondtad, az érvénytelenítés, tehát hogyha mondjuk ilyen a családon belül elmondtam azt, hogy mennyire dühös vagyok, mert az egyik osztálytársam az nem hívott el a születésnapjára, és erre mondjuk azt mondják a szüleim, hogy hát ebben a családban mi nem vagyunk dühösek, és hogy neked nem így kéne viselkedned, akkor lehet, hogy nincs más eszközöm erre, azt mondom, hogy kikapcsolom az érzéseimet, és akkor inkább innentől kezdve megpróbálok egy szerepbe beilleszkedni, és nem figyelni a saját érzelmeimre. És ezek után lehet, hogy ha sok ilyen tapasztalatom volt, akkor felnőttként ez lesz a mindennapos megszokott dolog, hiszen ha nincsenek érzéseim, akkor olyan nagy baj se lehet belőle. Tehát sajnos ilyenkor nem csak a jó dolgok, vagy nem csak a rossz dolgok vesznek, hanem a jó dolgok is elvesznek sajnos ilyenkor a mindennapjainkból.
0: De mi egyébként mi észreveszünk magunkon azt, hogy érzelmileg elérhetetlenek vagyunk?
1: Sajnos a legtöbb esetben nem. Tehát a legtöbb esetben, ami nekünk természetes, amit megszoktunk, az akkor lesz nyilvánvaló maximum, hogyha ezt többen visszajelzik a számunkra, hogy ők azt érzik, mint a távoliak lennék, vagy robotikusak, vagy esetleg ez mondjuk egy víztárgyát képezi már, hogy haha, Timi, te mindig olyan, nem tudom, nyugodtnak tűnsz, akármikor boldog vagy szomorú vagy ilyesmi, sosem tudjuk kiolvasni, hogy milyen érzelmi állapotod van. Most tudom, hogy ez lehet egyáltalán nem még a szerencsére, csak hogy valakivel így viccelődnek, akkor az már lehet, hogy egy jelzés arra, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy hát, ha ebben egy nagy fejlődést tudna megtapasztalni, és az egész életminőségünket javíthatná például.
0: Azt viszont talán észrevesztük, nem? Ha mások érzelmileg invalidálnak minket, hogyha nem figyelnek oda ránk, hogyha nem tudjuk átadni azt, amit szeretnénk. Vagy nem pont így van? Tárgyaljuk ezt még ki. Jövünk vissza néhány perc erejéig Bíró Bencével, nem sokára itt a Retro Rádióban, ahol Lene Martiné lesz a következő néhány perc zeneileg Sitting Down Here minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bíró Bence Péter pszichológus a vendégem ebben az órában. A mai témánk pedig az érzelmi érvénytelenítés. Beszéltünk már arról, hogy nekünk hogyan kell fogadni, vagy hogyan jó fogadni mások érzelmi beszámolóit, hogyan tudunk mi kapcsolódni másokhoz, de ha már itt tartunk, Bence, azt észrevesszük, hogyha mások érvénytelenítik a mi érzéseinket?
1: Ez lehet egy kellemetlen nézés, hogy másik mondjuk érvénytelenít engem, és mondjuk elmondom azt, hogy már hiányzik az ex-párom, és a másik azt mondja, hogy dehogy hiányzik neked, tehát az olyan borzasztó ember volt, vagy nem kéne, hogy hiányozzon neked, hát most már túl kéne legyél ezen, már mennyi idő eltelt, akkor nem biztos, hogy ezt meg tudom nevezni, hogy most engem érvénytelenítettek, hanem azt mondhatom talán, hogy végül is igaza van a másik embernek. Tehát nagyon érdekes, hogy nem mindig tudjuk felismerni azt, hogy mi történik ilyenkor, az egy érvénytelenítés, de hadd mondjak egy példát, hogy milyen az érvényesítő válasz ilyenkor. Tehát mondjuk, hogyha azt mondom, hogy hiányzik az exem, ugye az érvénytelenítő válasz az, hogy hát már túl kéne legyél ezen, ehhez az érvényesítő válasz, mondjuk segíteni az érzelem feldolgozást, az mondjuk az lenne, hogy Bence, abszolút értem, hogy neked hiányzik a volt párod, velem is volt már olyan, hogy hiányzott egy volt barátnőm mondjuk. Uh-huh. Vagy, hogy persze, hiszen nagyon szeretted, ezek után érthető, hogy hiányzik neked. Vagy persze, hogy hiányzik, mert hogy annyira sok jó dolgot csináltatok együtt, és hát látom, hogy emlékeztet téged a kollégának az olaszországi nyaralása arra, hogy ti is ott voltatok Olaszországban. Ezek után nem csodálkozom, hogy hiányzik. Hogyha az ember ilyeneket hall, akkor az általában ilyen kiszokta oldani a feszültséget az embereknek a mákasából. Nagyon jó érzés, és ennek van bizonyított alapja is, hogy általában a pulzusunkat is nyugodtabbá szokta tenni, hogy ilyen történik.
0: És hogyan érjük el azt a másiknál, hogyha érezzük, hogy ő nem elérhető számunkra, vagy nem veszi komolyan a mi érzéseinket, hogyan érjük el nála, hogy ez ne így legyen?
1: Én abból indulnék ki, hogy esetleg a példamutatással tudunk egymásra inspirálóak lenni, tehát hogyha mondjuk én mondjuk a te érzésédet megpróbálom egy csomószor úgy reagálni, hogy jogos, amit érzel, érthető, amit érzel, normális, amit érzel, teljesen megértelek, akkor valahogy a kapcsolatunknak része lesz ez a szóhasználat, és lehet, hogy már egy párszor te is átveszed tőlem, és amikor én mesélek valamiről, akkor te is azt mondod, hogy persze, ez érthető vagy jogos. Nagyon gyakran egy ilyen rugalmasabb kapcsolatban ez van, de hát vannak olyan emberek, akinek meg kevésbé rugalmas ez a készsége, az ő esetében esetleg beszélgethetünk erről, hogy talán hasznos lehet, hogyha mondjuk esetleg mondjuk ő is így elgondolkodik ezen az érzelmi lehetőség kérdésen.
0: De olyan is van, hogy el kell fogadni, hogy a másik nem fog megváltozni?
1: Sajnos a legtöbb esetben ez az egy lehetőségünk van. Nem mindig tudjuk ezt.
0: Tehát mi nem tudunk rábeszélni mást, hogy változzon, csak ő tudja saját magát.
1: Igen, ha nagyon közeli hozzátartozó, akkor talán vagyunk neki fontosak néha annyira, hogy mondjuk ő ezt így figyelembe vegye, de értelemszerűen, hogy amikor egy buszsofér engem kétségbe van, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha azt mondom, hogy ez egy érvénytelenítő kommunikáció volt most.
0: Nem, szerintem az nem az a szituáció. Van olyan mondat? Tehát, hogyha én most elhatározom magamban, hogy én oda fogok figyelni, és ezen túl nem szeretném senkinek sem az érzéseit érvényteleníteni. Van olyan mondat, amit bármikor tudok használni?
1: Van ilyen mondat. Megértem, hogy ezt érzed.
0: Tehát ezt tanuljam meg, és ezzel biztos, hogy jó irányba indulok el.
1: Ha ezt az egy mondatot mondod, az egy nagyon-nagyon jó kezdet. Akkor lehet, hogy valakire az lepörög, de annál inkább őszintének hat, minél inkább szívből tudjuk mondani, hogy tényleg megértem ezt, és ha még tudunk rá példát is mondani, hogy miért értem ezt meg, hogy te ezt érzed, akkor az még mélyebbre tud hatolni, és a másiknak sokszor inkább kiolvasztja ezt a jégszívét. Nem azt mondom, hogy mindenkinek, de nagyon gyakran ez előfordul.
0: Akkor jegyezzük meg ezt a mondatot, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, itt láttam.
0: A következő órában nem a lelkünkkel, hanem a hasunkra gondolunk, majd egy kicsit jön a rádiókonyha vágó pirossal, most pedig folytatjuk Katy Perryvel. Hot and Cold, minden idők legnagyobb sláger.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, mondjuk a legfrissebb híreket, utána pedig kezdődik a Rádiókonyha Vágó Pirossal. Ő várja önöket egészen délig, aztán délutánra Jurásek Balázs jön, ahogy az lenni szokott. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap reggel találkozunk megint. Addig is a legjobbakat, Leire Tímát hallották itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenyekrémfortét természetes gyógynövénykivonatokkal. Biomed vadgesztenyekrémforte, az ápolt lábak szakértője.
3: Keresse a Biomed vadgesztenyekrémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
2: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
1: A reklám után...
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Trópusi kreáció az év fagylaltja. Lehet, hogy feltűnik a sarki fény a hétvégén. Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Gond volt a szamócákkal, mintegy 480 helyszínen, piacokon, hipermarketekben, útmenti árusoknál, zöldséggyümölcsüzletekben vizsgálódtak a fogyasztóvédők. 540 tételt néztek, és tizedüknél találtak hibát. Hiányos volt a jelölés, vagy a gyümölcs származását nem tudták igazolni az árusok. Olyan is volt, hogy magyar szamócaként kínáltak romániai gyümölcsöt. Több mint 2,5 tonna szamócát vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírság pedig elérte a 3,5 millió forintot. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
9: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus vízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
8: Sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán arról ír, hogy az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga tegnap érte és vasárnap éri el a Földet. Ha emiatt geomágneses vihar keletkezik, az a közepes földrajzi szélességeken, így hazánkban is látszik majd. Érdemes tehát figyelni az eget. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős, napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és meg is kezdjük a rádiókonyhát, két órás gasztrokalandozásunkat az Oliva körül. Majd mondom a részleteket, és persze érkeznek a kedvelt slágerek is. Billy Idol ad nekünk elsőként lendületet.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a Rádiókonyha hallgatóit ezen a szombati napon, amikor is a Rádiókonyha alapvetően az oliváról és az olivából készült olajról szól majd a vendégeink és a kérdezettek által. De hogyha visszatekerem az időt, akkor először az olajfa kifejezéssel gyerekkoromban találkoztam, 70-es, 80-as évek, az Ábrahám-hegyi temetőben pont a családunk sírjá nem messze állt egy akkor olajfának nevezett fa. Gyönyörű ezüstös levelei voltak, kis ezüstös bogyói, amikkel nem lehetett mit kezdeni. Aztán utóbb megtudtam, hogy ez nem olajfa, tehát ezt tévesen hívták, egyébként nagyon sok helyen így, mert ez a keskeny levelű ezüstfa. Viszont maga ez az olajfa kifejezés, ez megragadt. Aztán később már tudtam hozzá valódi növényt, sőt bogyót és olajat is társítani. Éltek rokonaink Olaszországban elég hosszan, és olyankor mindig kaptunk tőlük egy ilyen 5 literes nagy fémkannában olívaolajat, na hát azt, mint a kincset, nem azt mondom, hogy úgy őriztük, de hogy olyan módjával használtuk fel, hogy ez kitartson a következő évi munícióig. Persze gyerekként el nem tudtam képzelni, hogy az olívabogyó lehet jó csemege, most már nagyon-nagyon szeretem, és tudom ráadásul, hogy mennyire egészséges. A különböző történelmi kutatások pedig bizonyították már, hogy az olajfa szinte egyidős az emberiséggel. Elég hamar rájöttünk, hogy mennyire hasznos növényről van szó. Egyrészt megél a nagyon hálátlan talajon is, nincs igazán sok mindenre szüksége, tehát ezt a meszes, köves talajt is nagyon jól bírja a szárazságot is egyben, és használható maga ugye a bogyója, amiből olaj is készülhet, de lehet fogyasztani is, használható a levele is, mert hogy annak is van jó hatása, sőt, a fából is gyönyörű tárgyakat lehet készíteni. Nekem is volt régen egy salátástálam, amit imádtam, még Korfuról hoztuk. A mai adás fő fókuszában természetesen az olaj lesz majd, maga az olívaolaj. Jártam nem régen Szlovéniában egy olajbogyó farmon, és ott beszélgettem a tulajdonossal. A vele készült beszélgetés Nyerges Izabella kolléganőm tolmácsolásában mutatom majd meg. Illetve érkezik ide a stúdióba dr. Busa Barbara olivakost is, aki pedig számtalan hasznos információt oszt meg velünk, többek között arról, hogy mi az a fura söndisznó röfögésszerű hang, amit olívaolaj kóstolás közben az ember kiad, de ezen kívül nagyon sok hasznos dolgot megtudhatunk még az olívaolajról. Tartsanak velem tehát a következő 2 órában, és érkezzenek a slágerek is, most éppen az emberekkel a mama.
1: És mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez tehát a Rádiókonyha, köszöntöm a hallgatókat, és most felidézek egy néhány héttel ezelőtti élményt a szlovén tengerparton Pirán környékén. Természet, béke, nyugalom, kilátás a szlovén tengerpartra. Egy olívafarmon ülök, a Gramuna Farm tulajdonosával, Nina Frogattal beszélgetek. Nina, mutasd be kérlek a farmot.
1: This is a family run, olive
2: Ez
1: farm.
2: Egy családi vállalkozás itt Szlovénia tengerpartján. Édesanyám indított el a vállalkozást a szülei segítségével. Agronómusként végzett az egyetemen, ahol az olivára és a gyümölcsfákra specializálódott. Az ő álma volt egy ilyen farm. De itt, ahol most körös körül olajfákat látunk, korábban őszi barackfák álltak. Amikor kicsi voltam, mindenütt őszi barackfák voltak. Ezeket ki kellett vágni, mert már öregek voltak, és nem is voltak gazdaságosak. Ideje volt lecserélni őket. Az őszi barack jóval rövidebb ideig él, mint az oliva. Így anyukám annó át akarta állítani az egész gazdaságot biogazdálkodásra, és így döntött az oliva mellett, amit aztán a következő években el is ültetett.
1: She chose olives then, and she basically planted all these olives.
0: És mindehhez honnan szerezte be a fákat? Külföldről?
1: Yes, yeah, about 40% of our olive
2: Igen, olajbogyó termésünk körülbelül 40%-a az Istrián belica nevű fajta, ami egy őshonos olajbogyó ebből a régióból. Ez egy zöld olajbogyó, amelyről köztudott, hogy nagyon keserű, fűszeres, intenzívebb ízű. De sok más fajtát is termesztünk, amelyek helyiek, olaszok és spanyolok. Valamint sok leccsinót, ami egy olasz fajta. A fáink nagy része is ebből a fajtából származik.
1: We also have a big portion of our trees is also that variety.
0: Nekem korábban elmesélted, hogy miért jó, hogyha egy olívaolaj kesernyés ízű, de akkor osszuk meg ezt az információt a hallgatókkal is.
1: Well, when we produce olive oil, we try to harvest.
2: Amikor olívaolajat állítunk elő, megpróbáljuk az optimális érési időben betakarítani. És ha októberben lennénk itt, és ennénk a fáról származó olajbogyókat, mint a cseresznyét, hamarosan rájönnénk, hogy nagyon keserűek és kissé fűszeresek. Tehát, ha csak hidegen sajtoljuk őket, az olajnak meg kell őriznie ezeket a tulajdonságokat. A keserűséget, fűszerességet pedig a biofenolok, polifenolok adják, amelyek a szervezetünk számára egészséges antioxidánsok. Egyszerűen fogalmazva, minél intenzívebb, kesernyés és fűszeresebb az íze, annál több egészségügyi előnye van ennek az olajnak. A belica tehát tele van antioxidánsokkal, de a betakarítás is befolyásolja, hogy milyen intenzív lesz az olaj. Ha korábban szüretelünk, intenzívebb olajokat kapunk, míg ha tovább várunk, akkor enyhébb ízeket.
1: The longer we wait, then we'll get a bit milder flavors.
0: A szlovén olajbogyó termesztők nagyon jó eredményeket érnek el a világ különböző versenyein. Nektek is vannak jó eredményeitek valamilyen versenyen?
1: We lately just send our oil to our
2: Mostanában local. Csak a helyi versenyre küldjük az olajunkat, mert tagjai vagyunk a szlovén és isztriai olajbogyó termesztőkből álló társaságnak, így támogatjuk ezt a társaságot és a versenyüket. De más olajbogyó termesztők mindenféle külföldi versenyre küldik az olajaikat, és nagyon magas pontszámokat érnek el.
0: Mi ugyan tavasszal, de már az oliva virágzás után jártunk az oliva farmon, de kíváncsi vagyok, hogy egész évben milyen munkálatok zajlanak, úgyhogy majd erről is beszélgetünk Ninával a Retro Rádió konyhájában, miközben érkezik az Orishasszal a Represent.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tartsanak velem hallgatóink a szlovén tengerparton, Portoros környékén, a domboldalon egy olivafarmon jártam néhány héttel ezelőtt, ahol megtapasztaltuk egyrészt ezt a csodálatos természet közeli élményt, ültünk a kivilugasban, olivakostolásnál, Nina Frogattal, a tulajdonossal beszélgetek. Nina, hogy kell elképzelni az egész évet egy ilyen farmon?
1: Well, in spring is when we have most
2: tavasszal van a legtöbb munkánk, mert ilyenkor metszük az olajfákat, vágjuk őket rendesen, hogy először is alacsonyan tartsuk őket, de azért is, hogy minden évben megfiatalítsuk őket, és megnyissuk a lombkoronájukat, hogy több napsütés érje őket, és több fény jusson a lombkoronán belülre. Így jobb gyümölcsök teremnek, mert napszükséges hozzá. Szóval ez egy nagy munka, és eltart egy ideig. Nagyon nehéz képzett embereket is találni, akik segítenek ebben a munkában. A legtöbbet anyukám és a férjem végzi. Szóval tavasszal, márciusban, áprilisban metszünk. Májusban virágoznak az olajfák. Gyönyörű, nagyon apró, fehér, sárgás virágaik vannak, és néha beborítják a fákat. De a virágok körülbelül 5%-a válik valójában termésé. Nyáron lassan nőnek, októberben pedig készen állnak a betakarításra.
0: Vannak az olajbogyónak és az olajfának természetes ellenségei?
1: Yeah, we do have a problematic.
2: Igen, van egy légy, ami kifejezetten az olajfákat támadja. Ez a legnagyobb ellenségünk, ami időnként hatással van a termelésre. Késő tavasszal és nyáron, sőt még ősszel a betakarítás előtt is kritikus időszakok jöhetnek.
1: Make sure that we have this olive fly under control.
0: Most térjünk rá

0: ami nyilvánvalóan nem tesz jót a minőségnek. Ezért érdemes először megszagolni, hogy megbizonyosodjunk róla, kellemes az illata, friss, gyümölcsös és füves jegyeket mutat, és nem érezni esetleges problémákat. Például lehet, hogy már avas, vagy esetleg más hibája van az olajnak. Tehát az olaj legtöbb tulajdonságát már a szaglásunkkal is érezhetjük, mielőtt megkóstolnánk.
1: Ready sense with our smell before we taste it.
2: Nem sokára egyébként lehetőségem nyílik majd a valódi szaglászásra, mert hogy érkezik majd dr. Busa Barbara, olivakóstoló, akivel majd ténylegesen fogunk olívaolajakat kóstolni, illatolni itt a stúdióban. Viszont még folytatom majd Nina Frogattal a beszélgetést, egy szlovén olivafarm tulajdonosával. Többek között folytatjuk majd akkor a kóstolással is, meg hát rátérünk a konyhai felhasználásra is. A rádiókonyha pedig folytatódjék a Snappel, Rhythm is a Dancer.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Körbejárjuk ebben a mai rádiókonyhában az olívaolajat, és most éppen egyébként egy szlovén olívafarmon járunk, a Gramona farmon. Egyébként a nemzetközi porondon, a nemzetközi versenyeken a szlovén olívaolajak nagyon jól teljesítenek. Talán azért, mert nem tudnak tömegtermelést csinálni, olyan szűk, kicsi területen tudják az olivát termeszteni. De pont ezért, miután a minőség az egyetlen út számukra, ezért tudnak ennyire jó eredményeket elérni, ahogy egyébként majd Nina is mesél erről. De most folytassuk azt, hogy hogyan is tudjuk eldönteni, hogy milyen egy olívaolaj, hogyan kóstoljunk.
1: After we smell it and we make sure that aroma.
2: Miután megszagoltuk és megbizonyosodtunk róla, hogy jó az illata, meg is kóstoljuk. Csak egy keveset veszünk a szánkba, és szétoszlatjuk, hogy minden ízlelő bimbóhoz eljusson. Ideális esetben megpróbáljuk a szánk előső részétől a hátsó felé mozgatni, bár ezt általában könnyebb mondani, mint megtenni, igaz? Miután pedig néhány pillanatig a szánkban tartottuk, le is nyelhetjük. Ha kicsit profibbak vagyunk, amíg az olaj a szánkban van, vehetünk néhány rövid lélegzetet a fogainkon keresztül, majd kifújhatjuk az orrunkon, és még jobban érezni fogjuk az illatát. De általában ezt nem ajánlom elsőre, szóval csak lassan próbáljuk ki. És ha magában próbáljuk ki, akkor igazán érezhetjük az olaj minden ízét és mindenféle tulajdonságát. De persze, általában étellel fogyasztjuk.
1: But of course we usually have it with some food.
0: Igen, később majd erről is szót ejtünk, hogy hányféleképpen lehet használni. De egyébként itt a kóstoláshoz hoztál 4 kis poharat, és ebből a 4-ből az egyik az kék volt, és mondtad, hogy a profi kóstolók is ezt használják, de hogy miért is?
2: Hogy ne lássák a színt, mert az olívaolaj színe nem sokat árul el a minőségéről, és idővel változik is. A frissen préselt olívaolaj intenzívebb zöld színű lesz, majd lassan aranysárgává válik. De a szín a fajtától is függ, tehát ha 3-4 különböző olajat hasonlítunk össze egymással, akkor nagyon fontos, hogy ne lássuk ezeket a színbeli különbségeket, mert akkor az befolyásolna minket, hogy hogy néz ki, miközben valójában jobban kell figyelnünk az illatra és az ízre.
1: Focus more on the aroma and on the taste.
0: Viszont a tárolásnál is nem véletlen, hogy vagy kis kannákban, acélkannákban, vagy sötétített üvegben árulják az olívaolajat, mert hogy ennek igenis van szerepe.
2: Fontos ettől védeni, mert a fény, különösen az UV-fény erősen rontja az olívaolaj eltarthatóságát. Ezért jó, ha sötét üvegben, sötét helyen van, mert így jobban eláll. Természetesen a napfény is hatással van az oxidációra.
0: Jó, de a boltban pedig ugye nem tudunk kóstolni, meg illatolni. Ott van egy címkénk, jó esetben. Akkor mire figyeljünk a címkén?
2: Igen, gyakran nagyon nehéz választani valamit egy szupermarketben. Jó, ha megnézzük, hogy szerepel-e a gyártó neve a címkén, hogy ténylegesen szerepeljen rajta egy gazdaság, egy cég, lehetőleg olyan országból, ahol ténylegesen olajbogyót termesztenek, hogy ne legyen valami általánosság, például EU-s termék, vagy néha akár német termék, vagy valami hasonló. Aztán kapsz speciális matricákat, amiket a palackokra ragasztasz. Tehát minden palackot számoznak, és ez biztosítja az olaj nyomon követhetőségét alapvetően az olajfaligettől egészen a palackig, és visszafelé is.
0: Remélem, hogy ez is segítség, de majd még egy picit rátérünk a konkrét felhasználásra is. Nina Fragattal beszélgetek, egy szlovén oliva tulajdonossal, oliva farm tulajdonossal. A folytatásban pedig a V-motorok és a Fekszem az ágyon a Retro Rádióban.

0: Napközben
1: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
2: What we're saying is not protesting.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, szokás szerint a szívemhez kapok, hogy már csak ennyi idő van ebből az órából a rádió konyhában. Az Oliva körül forog most a beszélgetés mind a két óránkban. Most egy szlovén Oliva farm tulajdonossal, Nina Frogattal beszélgetek, aki egy kis kóstolót is rögtönzött nekünk néhány hete az Oliva farmon, ahol többféle nagyon különleges ízű olivákat is kóstoltunk. De volt egy-két speciális, amit citrommal vagy narancssal fűszereztetek. Ezek nagyon különleges ízűek, úgyhogy kérlek, mesélj róluk.
1: We make these oils in smaller quantities.
2: Ezeket az olajokat kisebb mennyiségben préseljük. Úgy készítjük, hogy az egész gyümölcsöt héjával együtt adjuk hozzá az olajbogyókhoz. Tehát egész citromokat vagy narancsokat héjjal együtt adunk az olajbogyókhoz a préseléskor. Úgyhogy ezek az aromák már az olaj elkészülte előtt összekeverednek. A citromos nagyon finom a tengergyümölcseihez, halakhoz, különböző salátákhoz, sajtokhoz, risottókhoz, szinte mindenhez. A narancsos is sok különböző ételhez finom. Leginkább azt látom, hogy a vendégek imádják desszertekkel. Nagyon jól illik almás desszertekhez, csokoládés desszertekhez, és nagyon finom fagylaltokon is. Tulajdonképpen bármilyen olívaolaj tökéletes fagylaltra, még egy sima, extra szűz olívaolaj is egy jó vanília fagylaltra. Tehetsz bele egy csipet sót is. Furcsán hangzik, de finom.
1: You can add a pinch of salt to it. It sounds really weird, but it's delicious.
0: És akkor a konyhai felhasználásban ez egy örök kérdés, hogy most akkor lehet sütni, főzni az olívaolajjal, vagy nem?
1: Yes, it was a lot of scare in the recent years that olive oil is not suitable for cooking.
2: Igen, az utóbbi években sok rémhír volt, hogy az olívaolaj nem alkalmas főzésre, és hogy nem szabad melegíteni, és hogy káros lehet. Ez kicsit furcsán hangzik, mivel a mediterrán térség évszázadok óta olívaolajjal főz, és ez állítólag egészséges étrend, szóval valószínűleg nem is olyan rossz. Én pár évente elmegyek, csinálok egy tanfolyamot az olívaolajkóstolóknak, és van egy nagyon jó helyi laboratóriumunk, ami nyomon követi a kutatásokat, és én is mindig felteszem ezt a kérdést. Problémát jelenthet például, hogyha az olívaolaj már avas, akkor melegítéskor bizonyos összetevők szabadulnak fel, amelyek károsak, sőt potenciálisan rákkeltők is lehetnek. Tehát, hogyha nem megfelelő minőségű lejárt olajról van szó, a melegítés problémákat okozhat. De ha jó minőségű extra szűz olívaolajról van szó, akkor körülbelül 200 fokra nyugodtan melegíthetjük. Természetesen elveszítünk néhány fenolt, néhány antioxidánst, de nem mindet. De persze, mivel nagyon ügyelünk a hideg sajtolásra az olajnál, ami azt jelenti, hogy 27 fok alatt préselik, természetesen a legjobb egészségügyi előnyök akkor érvényesülnek, hogyha a lehető legtöbbet nyersen használjuk. Tehát főzhetünk vele, de igyekszünk úgy főzni, hogy mindig a végén adjunk hozzá többet. Tehát amikor az étel már elkészült és a tányéron van, így kapjuk meg az olaj legjobb ízét és a legjobb egészségügyi előnyeit is.
1: Already finished and on the plate, and that way we get the best flavor and also best health benefits of the oil.
0: Igen, ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Egyrészt felidézném Vidák Zoltán séf tavalyi szavait, hogy akár egy gyümölcssalátát is meg lehet locsolni nagyon lágy ízű olívaolajjal, de így a fagyi is jól működik vele, ahogy Nina javasolta, és valóban a készét erre csöpögtetve pedig szintúgy megkapunk mindent, amit az olívaolaj tud. Nina Frogatnak köszönöm szépen, a Gramona Farm tulajdonosának a beszélgetést, de maradunk még az olivánál, hiszen egy hivatásos kóstolóval folytatjuk. Zenében pedig Bruno Mars-szal, a The Lazy Song-a.

0: műsorajánló.
1: A Dupla Aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával és

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a héjobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Felveszik a harcot a szőlőkabócával, ünnepel az Egyesült Államok, 250 éves a függetlenségi nyilatkozat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-éig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Kivette a részét a Magyar Honvédség a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán összegezte, hogy a katonák az ország 13 helyszínén több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós vizet és több mint 1 millió liter vizet juttattak el a rászorulókhoz. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
9: A NAVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
8: 250 éves az Egyesült Államok, nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának évfordulóján. A központi eseményeket Washingtonban tartják, például 40 perces tűzijátékkal készülnek. Kiemelt programok lesznek Philadelphiában, New Yorkban és több nemzeti emlékhelyen is. New Yorkban például árbocos vitorlás hajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország részvételével. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: 11 óra után is üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsék velem a következő egy órát, hiszen folytatódik két órás gasztrokalandozásunk a Rádiókonyha, megtűzdelve jobbnál jobb slágerekkel, amivel kezdek. Depeche Mode, Question

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Rádió Konyhában pedig egy olyan hölgy ül velem szemben, akit már hallhattak a Retro Rádió hallgatói, Lehrer Timinél egy pár hete, vagy inkább már szerintem hónapja volt. Dr. Busa Barbara ül velem szemben, szia!
1: Szia, Piros!
0: Több rétegű személyiséged van. Kezdjük ott, hogy író. Oliva Kostoló, az Oliva Szerelem és a Szicília Szerelem Facebook oldalak alapítója, üzemeltetője, és ex-ügyvéd is egyben. És nem véletlenül a Szicília Szerelem, mert hogy Szicíliába lettél szerelmes, most már ugye 7 éve kint élsz, és valahogy jött ez az Oliva Kostolás. Na, ennek kapcsán ülsz itt velem szemben, és akkor én most leírom a hallgatóinknak a képet, hogy kis poharakban 3 és plusz 1 olaj van előttem, a plusz 1-re majd kitérünk, és ez a gyönyörű királykék Oliva Kostoló pohár, amit majd meg kell, hogy magyaráz, egyrészt gyönyörű a formája, másrészt gyönyörű a színe, ez a királykék üveg. Azt tudom, hogy azért, hogy ugye ne befolyásolja a bírákat a szín.
1: Így
0: mert
1: van.
0: Hogy állítólag tök mindegy, hogy milyen az olívaolaj színe. De majd erről is beszélgetünk. Előbb kezdjük ott, hogy belőled hogy lett Oliva Kostoló. Már ez egy dolog, hogy beleszerettél Szicíliába, és egy néhány éves ilyen ide-oda ingázás után úgy döntöttél, hogy átteszed oda a székhelyet. De innen még nem vezet mindenkinek egyenes út oda, hogy aztán a világot járja, vagy Olaszországot járja az olivákat kutatva és kóstolva.
1: Így van. Hát onnan indítanám, mert ezt a részt is megemlítetted, hogy ahogy mondani szoktam, én előző életemben ügyvédként dolgoztam Magyarországon. Ezt egy kicsit ilyen viccesen szoktam így mondani, de valójában tényleg úgy érzem, hogy ez annyira egy másik élet volt, egy nagyon-nagyon más létforma, nagyon-nagyon más mindennapokkal, de nagyon szerettem egyébként azt a szakmát is. A többi, ami utána történt velem, az nyilván egy hosszú történet, de a kérdésedre válaszolva, ez az olívaolaj kóstoló szakma, hivatás, inkább hivatásnak nevezném, mert kicsit amire kitértél, ez a könyvek és az írás, ez nekem mind-mind a járvány időszakához kötődik. Nekem igazából egy csomó-csomó pozitívot hozott az életembe, végre lett arra időm, nagyon hosszú ideje az utazásaim során már leírogattam a kis történeteket, amik az utazás során velem megestek, meg az érzéseimet ezzel kapcsolatban, és igazából ezt gyűjtöttem össze egy könyv erejéig, ami a személyes történetemnek az első része. Ez ugye az Antipasztó alcímet viseli, mert az a törekvésem, hogy majd később fognak jönni a további fogások az étlapon, és remélem, hogy azért majd egyszer, hogyha ráérek, akkor a többi részt is azért így papírra tudom vetni. És a másik pedig ez az új szakmának a megtalálása. Hát először kacsingattam kicsit a borok világa felé, de amikor ezeket a képzéseket keresgéltem, akkor egyre gyakrabban villant fel ez az olívaolaj kóstoló, amiről nem igazán tudtam, hogy micsoda. És hát ugye a kíváncsiság visz engem mindig így előre, úgyhogy egy picit így megnézegettem, és mondtam magamnak, hogy ez sokkal különlegesebb, érdekesebb, igazából az olívaolaj is már azért egy picit része volt nyilván az életemnek, és mondtam, hogy akkor Busa Barbara, te így ezt fogod most így.
0: Vicces, te ilyen komolyan vezetéknévvel és keresztnévvel szólítod meg magad. Én általában, hogyha így magamra hivatkozok, akkor Piroskaként szoktam magamra hivatkozni, de akkor így már van egy képünk. Folytatjuk majd tovább, hogy kellenek-e ehhez egyéb skillek, tulajdonságok, képességek, hogy az ember ezt el tudja végezni. Úgyhogy innen folytatom Busa Barbara hivatalos Oliva Kostolóval a Retro Rádió konyhájában, miközben már is szól az első emelet és az Állj vagy lövök.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az Oliva a mai témánk, és itt már felsorakozott négy kis üveg, poharakkal, plusz Dr. Busa Barbara, hivatásos Oliva kóstoló, akitől már megtudhattuk, hogy hogyan hagyta ott a jogász-ügyvéd szakmát azért, hogy aztán Szicíliába költözzön, és ott megtalálta magának ezt a gyönyörű szép hivatást. Én ezt értem, hogy akkor volt egy olyan tanulható része, de hogy akkor itt senki nem kérdezte, vagy nem vizsgálta, vagy nem nézte meg, hogy alapvetően neked például milyen az ízérzékelésed, hogy működik az ízlelő bimbót, hogy ténylegesen érzed-e a legapróbb különbségeket is? Tehát ez teljesen mindegy volt?
1: Úgy néz ki az alapképzés, amit én egyébként Calabria tartományban végeztem, és az alapképzésnél az elméleti tárgyakon túl van már ott is egy gyakorlati rész, aha, sőt egyébként a vizsgának is van egy gyakorlati része, amely direkt arra irányul, hogy azt felmérjék, hogy az adott tanuló vagy résztvevő mennyire képes jól felismerni az ízbeli különbségeket. Uh-huh. És ugye a gyakorlati vizsgarész nélkül ugye nem tudott teljesíteni. Aha. Nagyon érdekes, és erről én se tudtam így korábban, hogy a világ összes országában is, meg Európában is az egyes részeken mennyire különböző az, hogy az egyes emberek milyen mértékben képesek érzékelni az egyes ízeket, tehát sósat, keserűt, savanyút, és hogy ennek van egy genetikai része is, igen.
0: És akkor mi mennyire, európaiak
1: például? Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert mi elég jól átlagban, elég jól érzékeljük az összes ízt.
0: De jó.
1: És hát ez egy csodavilág, úgyhogy én ezt így imádom, hogy megtaláltam.
0: Ugye van olyan oliva, ami szinte sejmes, épp hogy érzed, és van, ami tényleg konkrétan csíp, és keserű, és csípős, és szinte azt mondod, hogyha nem vagy hozzászok, vagy már-már kellemetlen, ő pedig mondta, hogy neki van ügyfele, aki teljesen oda meg vissza van, és hogy csak azt szereti, a másik meg mondjuk ezt az alsó végletet, de hogy ez mitől függ, a termőterülettől, hogy ez most görög, olasz, vagy magától az oliva fajtájától?
1: Hát az ízvilága nagyon leegyszerűsítő program, próbálom mondani, mert rengeteg tényezőtől függ, de alapvetően azért attól, hogy milyen fajtából készült maga az olaj. De nagyon fontos azt azért elmondani, hogy van azért az az alap, hogy megfelelően legyen előállítva maga az olaj, mert egyébként ugye a legtöbb helyen, sok boltban, próbálok így kicsit finoman fogalmazni, már eleve nem jó kategóriájú termékeket találunk, tehát az egy fontos alap, hogy jól legyen előállítva, és utána, hogy milyen ízvilágú, az azért elsősorban egyébként fajtafüggő, bár egyébként az is szerepet játszik, hogy az előállítás során ugye azok, akik igazán professzionális szinten csinálják ezt, az előállítás során is tudnak azzal játszani, hogy milyen ízvilágú legyen az olaj, gondolok itt arra, hogy legyen kicsit csípősebb, legyen kicsit keserűbb, de ami nagyon fontos, és a kóstolón majd, amikor a kis poharunkat így magunkhoz vesszük, akkor el fogom talán újra mondani, hogy az ízlelés során a keserűség és a csípősség a két olyan alap követelménye az olajnak, ami a jó minőség védjegye. Tehát ennek a kettőnek kell valamilyen formában lennie. Az, hogy egyébként mennyire csípős, és hogy ezt ki mennyire bírja, az már megint egy olyan kérdés, hogy ki milyen szinten érzékeli ezt, meg hogy nyilván milyen fajtájú ízeket szeret, akár fűszerekben, mert egy picit azt szoktam mondani, hogy az olaj egy kicsit erre is jó, hogy így fűszerezzünk.
0: Igen, igen, ezt pont az előző riportalanyom, ugye Nina Frogát is pont ezt javasolta, hogy a kész ételekre, akár ízesítésre is használjuk az olívaolajat. Ki lehet tárni ezt a kaput, és remélem, hogy ki is fogjuk tárni, meg remélem, hogy elkezdünk majd hamarosan kóstolni is, mert most már alig várom. Úgyhogy Busa Barbarával folytatom mindjárt a beszélgetést, de most érkezzen Elvis és a Little Less Conversation.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, folytatjuk már is a Rádió Konyhát Busa Barbarával. És dörzsölöm most már a kezem, mert hogy végre, ha minden igaz, eljutunk a kóstolásig, vagy illatolásig, és aztán majd a kóstolásig is. És nekem már említetted a telefonban, hogy az olívaolaj kóstolásánál egy ilyen nagyon érdekes sündisznó röfögéshez hasonlító hangot szoktak kiadni a hivatásos kóstolók, úgyhogy még az is lehet, hogy ezt a röfögő hangot is megmutatjuk majd, de akkor csapjunk bele.
1: Annyit ugye azért elmondok, hogy én 3 szicíliai tételt hoztam magammal. Egyébként nagyon sok olasz, meg más országból származó olajam van, de nyilván azért ilyen szempontból már patrióta lettem, hogy azért szeretem inkább ezeket megmutatni. A kóstolásnak kicsit elmondom a menetét. Hmm. Ja, még a kis pohárról, hogyha váltunk két szót. Aha, igen. Ugye ez a hivatalos kóstoló pohár, ez a kobaltkék, amint nagyon helyesen mondtad, azért ilyen a színe, hogy a hivatalos kóstolókat ugye ne befolyásolja a kóstolás során az, hogy sárgább vagy zöldebb, mert egyébként extrém esetektől eltekintve, amikor mondjuk borzasztó rossz minőség és ilyen barnás, de az, hogy sárgább vagy zöldebb, az egy ilyen fajta függő. És ugye olyanok vagyunk, hogy hiába mondjuk magunknak, de az agyunk ugye meglátta a képet, picit befolyásol, és ez ennek az elkerülésére ilyen. A hivatásos kóstolón van egy ilyen kis pohár felmelegítő, amiben már eleve benne vannak a poharak, mi azt most a kis kezünkkel fogjuk csinálni, méghozzá úgy, hogy megfogjuk így a kis első tételünket, és a kis tenyerünkbe helyezzük, és az a lényeg, hogy egy kicsit forgatjuk, amivel azt idézzük elő, hogy alul kicsit surlódik, picit felmelegítjük az olajat. Erre egyébként most nincs annyira szükség, mert a külső hőmérséklet is viszonylag magas, de a test hőmérséklethez közeli hőmérsékleten fognak legjobban kioldódni az illatok és az ízek. Okay. Először elmondom akkor. Jó. Az első, okay. A hivatásos kóstolón is így kell csinálni, az első, hogy meg fogjuk szagolni az olajat, a szaglással a gyümölcsösséget, a fruttátót vizsgáljuk. Nem mondtam el egy nagyon fontos dolgot, így majd egy picit arra, hogy kitörjünk, hogy a 3 alapkategória az olajnak, az extra szűz, a szűz és a lampante, ez ilyen minőségi sorrend, amiket én hoztam, ez a 3 tétel, az extra szűz a legmagasabb kategória, és én azért így fogyasztásra elsősorban csak ezeket javaslom, és az egyik ilyen ismérve az extra szűznek, hogy kell, hogy legyen gyümölcsösséget. Tehát először csak megszagoljuk, utána ezt a kis kortyot a szánkba vesszük, és nem nyeljük le, picit szétteregetjük a szájüregben, még mindig nem nyeljük le, és ezt követően pedig összeszorítjuk a fogunkat, és apró kis levegőket veszünk, ezt majd lehet, hogy így előtte csinálom és
0: igen,
1: mutatom.
0: Szíves,
1: ez
0: igen.
1: Arra szolgál, hogy a hátsó részen is jól megjelenjenek a levegővel kombinálódva az ízjegyek, és utána ezt a kicsi kortyot bátran lenyelheted.
0: Jó, akkor illatoljunk.
1: Az orrodat nyugodtan jó mélyen dugd bele a pohárba, csak az a fontos, hogy ne hagyjuk benne sokáig, mert akkor ugye hozzászokik az orrunk, és már kevésbé fogjuk érzékelni. Itt lehet úgy, hogy 2-3-szor beledugod, de így nyugodtan így.
0: Ó, ez a vágott fű illata.
1: Imádom, köszönöm. Ugye a minden régiónak megvan a sajátos illatvilága, és a Szicíliának az erbatáját a frissen vágott fű az, tényleg? Ami az illatban. Oh. Úgyhogy, ami nagyon erőteljesen egyből visszaköszön.
0: De érdekes is, hogyha mondjuk egy, mit tudom én, egy közép-olasz olivát kóstolnék, annak már nem lenne ez.
1: Igen,
0: az
1: tehát például a Toszkánában is van ugye nagyon sok jó, igen, olaj. Ott nincs már jellemzően, de ugye ez mindig kicsit változik, hogy nincs ez a nagyon, ez a frissesség, hanem kicsit inkább
0: kerekebb.
1: Igen.
0: Hát ilyenkor persze fülig ér a szám. Úgyhogy nagyon örülök neki, de folytassuk majd, meg volt az illatolás része, és jön majd az olívaolaj kóstolás is Busa Barbarával, hivatásos oliva kóstolóval, miközben most az Erasure és az Always zenél nekünk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatom a beszélgetést, ugye az Oliva mai témánk itt a Retro Rádióban, a Rádió Konyhában. Vendégem most pedig dr. Busa Barbara, hivatásos oliva kóstoló. És te szoktál tartani egyébként itthon is oliva kóstolókat, bár nem túl gyakran, de Szicíliában is, ahol élsz. Sőt, akár még ebédet is főzöl a vendégeknek. És én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most tulajdonképpen végig csinálok veled egy per egyben egy ilyen oliva kóstolást. Persze lehet, hogy ott több tétel van, de a lényeg, hogy már elindultunk, és már az illatolásig eljutottunk.
1: Különben magát a kóstolót részben azért is csinálom, hogy magamat azzal szórakoztassam, hogy amikor az emberek, akik előtt a boltba vettek olajat, és először szájukba vesznek egy ilyen jó minőségű olajat, és legszívesebben így lefilmezném az egészet, hogy milyen arcot vágnak, hogy mindenki ez a döbbent. És ez nagyon jó, ezt imádom. Akkor most mi is így próbáljuk meg megkóstolni, tehát először bevesszük.
0: Igen, akkor nem szabad majd kiköpni, tudom, te most nem fogsz beszélni, tehát én addig. Igen, Barbie, most szipogsz, vagy nem tudom. Jó, akkor megpróbálom én
1: tehát
0: is.
1: Tehát összeszorítod a fogad.
2: A te szádi főjön lett?
0: Tehát majd az egész számat beborítja.
1: Jó.
0: Az úgy jó?
1: Aha.
2: Ez volt a leggyengébb ízű?
1: Igen. Ja igen, mert azt nem mondtuk az előbb, hogy ugye vannak a... Ez egy egyfajtából van, ez a szicíliai legenyhébb alapfajta, a Bianco Lilla.
0: Aha, amit, ez a
1: igen, és a többi, ami ezután jön, az kicsit próbáltam a fokozatosság elvét betartani, nyugodtan így el egy korty vizet.
0: Jó,
1: és,
0: még
1: ugye,
0: élvezem.
1: Meséld el egyébként, hogy mi az érzet itt most a torkodon, a szádon.
0: Legelső az a torkomban a csípősség volt, amit először éreztem, és meg is lepődtem rajta, mert ugye tudom, hogy persze vannak csípős olívaolajak, de azt gondoltam, hogy majd a kb. A harmadiknál jutunk el eddig, vagy a másodiknál.
1: A csípőség ez egy kicsit ilyen előbb megjelenik, de egyébként attól függően, hogy ezt ki mennyire érzékeli, ugye van egy keserűsége, de ez a legkevésbé igen. keserű. Ezért nagyon jó ez, amit mondtam, így édességekhez. Tehát ez például vannak azok a süti receptek, mert az van, hogy ennyi olajat, meg nem tudom mennyi lisztet, tehát hogy például ahhoz kiváló, én szoktam rengeteg kekszet csinálni vele, de amit imádok, hogy egy nagyon egyszerű fagyira, ami egy ilyen, hát mondjuk nálunk ugye nincsen annyira ez a vanília, hanem ez a fiordi latte, tehát ez a, arra egy ilyen vastag csíkot így rácsorgatsz, tehát utána többet nem akarsz máshogy fagyit enni, tehát hogy egy olyan bomba lesz belőle, de ugye vannak olyan fagylaltok, amit már alapvetően is úgy készítenek, hogy már benne is benne van, de ugye így ezt például ezt a Bianco Lillát ezt nyugodtan így rá lehet tolni.
0: Hogy bár egy csípősséget ezt éreztem, de keserű.
1: Nem keserű.
0: Nem.
1: Alapvetően, amiket most én hoztam, ez az első, amit most kóstoltunk, ezen szoktam kicsit nevetni, ez Dáriónak az olaja, ő abban a városban él, ahol én, és ő még jelenleg ügyvéd. Nagyon vicces, hogy először nagyon mereven ragaszkodott ehhez, de most már kb. 2 éve mondta nekem, hogy ő most már kicsit gondolkozik azon, hogy teljesen elhagyja ő is ezt a szakmát, mert lát engem így megnyilvánulva, hogy ezt lehet egyébként működtetni teljes mellbedobással.
0: Igen, csak lehet, hogy nem tudja elképzelni az életét pecsétek nélkül, bár hát tulajdonképpen az üvegre is kerülhetnek pecsétek. Na jó, folytatjuk még az oliva kóstolást Busa Barbara hivatásos oliva kóstolóval. Nincs baj, baby, ez egy tipikus nyári, szombat délelőtti sláger Sipos F. Tamással.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ilyenkor szoktam elkezdeni kapkodni a fejem, hogy hú, mindjárt vége a rádiókonyhának, de még szeretnék azért megillatolni, kóstolni egy-két olívaolajat, amit dr. Busa Barbara hozott nekünk, úgyhogy nézzük a következő tételedet.
1: Ez Paolo olaja, őt egyébként Észak-Olaszországban ezeken a versenyeken ismertem meg, ahol a gyakorlatot végeztem, és hát akkor szimatoljuk meg.
0: Ennél is a vágott füvet érzem.
1: Ugye igen, ugye illatban egyébként nagyon hasonló lesz mindegyik, mivel mindegyik ebből a régióból jön.
0: Vagy már nagyon sok levegőt szívtam be. Ez egy alattomos olaj. Elsőre kevésbé
1: később nyílik ki, úgy mondanám az alattomos helyet, de az is egy első reakció, hogy alattomos.
0: Minimálisan érzek ezen is csak kesernyés ízt. De ilyenkor meg az jár a fejemben, hogy ez jó a májamnak is, mert minden kesernyés íz jót tesz a máj funkciójának javításában. De beszéljünk egy kicsit a bogyóról. A zöld olajbogyó az valójában éretlen olajbogyó.
1: Nagyon fontos kérdés, és ezt mindenképp el akartam mondani, de már elfelejtettem, mert már annyi mindenről beszéltünk.
0: Hogy beszéljünk erről.
1: Ugye, amikor arról beszélek, hogy megfelelő jó minőségben legyen előlejtve az olaj, akkor ennek van az a része, amikor nyilván most azt hagyjuk, hogy nyilván egész évben miket kell csinálni a termőterületen meg a fákkal. De az egyik kategórikus lépés, ami nagyon-nagyon fontos, az ugye a szüretelés időpontja és a szüretelés módja. És itt köszön vissza az, amit mondtál. Ugye mindig el szoktam mondani a kóstolókon, hogy vannak a minőség és a mennyiségi játékosok, akik minőségű olajat akarnak előállítani, azoknak még szinte teljesen zöld, vagy egy zöldből már picit rózsaszínosba hajló, de alig színváltó verzióban kell a bogyókat leszüretelniük, mert ugye kezdetben minden bogyó zöld, és utána lesz ilyen rózsaszínosabb, még sötétebb, majd végül ilyen egészen feketés. És ugye könnyű belátni, hogy amikor már így jóval érettebbek, szinte ilyen mazsolaszerűek, annak már ugye jóval magasabb az olajtartalma, úgyhogy vannak, akik azért várják ezt ki, hogy többet tudjanak 100 kiló bogyóból sajtolni. Aztán van a szüretelésnek a módja, annál egy nagyon fontos körülmény az, hogy a bogyók minél kevesebbet sérüljenek, mert nagyon-nagyon érzékeny. Bárha nem is látszik, de ami magasról esett, az ott, ahol földet ér és megütődik, talán nincs is ennek látható nyoma,
0: de
1: megsérül nagyon gyorsan, így van, nagyon jól tudod. Illetve ugye, ha a földdel is érintkezik, akkor a földből a baktériumok is ugye nagyon hamar behatolnak, ami szintén egy nem látható dolog, mert ezen is nagyon-nagyon sok minden múlik. A kóstolón erről sokat és részletesen szoktam beszélni.
0: Hát itt is nagyon sok mindent meséltél, nagyon sok információt kaptunk tőled, meg én a sündisznó kóstolást, úgyhogy köszönöm szépen mindenképpen dr. Busa Barbara hivatásos oliva kóstolónak, hogy elfogadta a rádiókonyha meghívását és bevezetett az oliva kóstolás rejtelmeibe. Tina Turnerrel, a We Don't Need Another Hero-val folytatjuk, én pedig egyébként búcsúzom, érkezik már Jurásek Balázs kollégánk, vele tölthetik majd a délutánt, én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, hétfőn 10-kor jövök.

0: Műsorajánló.
1: A dupla aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával és

0: kiemelthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenyekrémfortét természetes gyógynövénykivonatokkal. Biomed vadgesztenyekrémforte, az ápolt lábak szakértője.
7: Keresse a Biomed vadgesztenyekrémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
6: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
5: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: A gabonatüzek veszélyeire figyelmeztetik a gazdákat, segítik az állatmenhelyeket a kánikulák átvészelésében. Turisták szakadtak katonai bunkerbe Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. A legfontosabb tűzvédelmi szabályokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét hallják.
9: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
8: A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Horvátországban beszakadt egy katonai bunker teteje turisták alatt. Az eset Pulában történt egy régi katonai létesítményben, a Krisztó erődben. 2 méter magasból zuhantak a turisták a bunker belsejébe. 6 ember sérült meg, 4-et közülük kórházba vittek, még 2 vannak bent megfigyelésen. Pula térségében több elhagyott bunker, lövészárok és erődítmény található. Ezek közül a legismertebb a Krisztó erőd, amit az első világháborúig építettek, és az Osztrák-Magyar Monarchia idején a had kikötő védelmét szolgálta. Napos száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, megerősödik. 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős szeles idővel indul.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: A mikrofonnál Jurásek Balázs, kellemes szombatot kívánok, egy fantasztikus hétvége elé nézünk, sőt már benne is vagyunk, de egyrészt visszatért a kánikulamentes nyár, másrészt még Rúzsa Magdi koncertjére is elviszem önöket. Hát akkor kezdjünk a repülőkkel, meg a Yazoo-val. Ez a Don't

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, megtalállak még az FM-től. Igazi 90-es évek parti hangulat, akár így szombat délidőben is ránk fér, de lesz ilyenből még bőven a mai délután folyamán, sőt mindjárt. De ami nagyon fontos, igaz, hogy még csak most indult a július, viszont már az augusztus is fókuszba kerül, ugyanis 9-én a Budapest Parkban koncertezik majd Rúzsa Magdi, remélhetőleg akkor pont ilyen kellemes időnk lesz, de bárhogy is alakul, nem lehet kihagyni. Figyeljenek, játszanak velem, én pedig a páros belépőkkel egy feledhetetlen élményt kínálok. Egy felszabadult nyárestét tele Magdi legnagyobb slágereivel. Aztán bálozunk egyet mindjárt a KFT-vel, olyan operásot, és már itt is a No Mercy, akik a híres hírhet producer zseni, a Bonnie M és a Milli Vanilli megteremtője, Frank Farian istállójából kerültek ki, úgymond három jóképű srác, akik egyébként valóban tudtak is énekelni. Itt már Frank nem merte bevállalni azt, ami a Milli Vanilli esetében botrányba torkolt, hogy a főhősök csak tátogtak. Már 96 nyarának nagy slágere lett, aztán a popkulturális státuszt az betonozta be véglegesen, amikor helyet kapott a 98-as Diszkó Patkányok című kultikus vígjátékban, amit a mai napig a 90-es évek egyik legjobb bulifilmjeként emlegetnek. Ez tehát a Where Do You Go, a No Mercy-től.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Oops, I Did It Again, azaz hoppá, újra megtettem, amit már Britney Spears nem fog, legalábbis most úgy tűnik, az az, hogy az Egyesült Államokban lépjen fel, azt mondta, erre soha többé nem hajlandó az őt ért korábbi sérelmek és a folyamatos amerikai média nyomás miatt, viszont felröppentek a pletykák egy lehetséges nemzetközi visszatérésről, állítólag egy hatalmas ingyenes mega koncertet terveznek a brazíliai Rio-i Copacabanára, hasonló a Madonna korábbi legendás fellépéséhez. Az valóban nagy dobás lenne. Július 4-e van, Ulrik napja. Nem gondolom, hogy özönleni fognak ma a névnapi köszöntők, de ha mégis lenne az ismerősök között egy-egy Ulrik, hát nekik azért kijár, meg persze a szülinaposoknak is. A 0620-22-22-122-es SMS számunkra ma is várom az üzeneteket. Aztán persze vissza kell, hogy kanyarodjunk az Egyesült Államokhoz, hiszen ma van a függetlenség napja. Nem az UFO inváziós film, mondjuk én azt is szeretem, hanem az a rendkívül fontos mérföld kő az USA történetében, ami 1776-ra vezethető vissza, ugyanis abban az évben fogadták el a Thomas Jefferson által megfogalmazott nyilatkozatot, melyel a 13 egykori brit gyarmat kinyilvánította elszakadását a brit birodalomtól, megalapítva az amerikai független nemzetet. Ez minden évben óriási ünnep, idén meg pláne, hiszen 250 esztendeje történt, úgyhogy most rátesznek még jó néhány lapáttal, Washingtonban óriási fény és lézersókkal, grandiózus felvonulásokkal, koncertekkel készülnek. Sajnos nem Aerosmith koncerttel, mert ők ugye ebben a formában már visszavonultak, de ha aktívak lennének, szerintem nekik is ott lenne a helyük, mert náluk amerikásabbat nehéz elképzelni. Itt most a Run DMC-vel közösen nyomják Walk This Way!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. By Alex nemrég egy bulit sajnos le kellett mondjon egészségügyi okok miatt. A nagyon hosszú autóban ülést kifejezetten meg is tiltotta neki az orvos, de úgy néz ki, hogy a többi nyári koncert nincs veszélyben, egyébként rengeteg lesz. Az biztos, hogy még a kényelmes ülésben is el tud macskásodni az ember, ha sokáig tart az utazás, a dugók meg pláne bosszantóak, főleg ha a hétvégénkből veszi el az időt az araszolgatás. Nézzük is, az M1-esen, a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és 39-es kilométer szelvények között szakaszos torlódás alakult ki. Baleset nincs, csak nagyon erős a forgalom és lassulás van. Hegyeshalom felé, Herceghalomnál és Bicske térségében is javítják a burkolatot. Csak egy sáv járható, itt 3 kilométeres nagyjából a dugó. Az M5-ösön Röszke felé, Kecskemét térségében munkavégzés miatt szintén csak egy sávon lehet közlekedni. Itt már 5 kilométeres a torlódás, és erős a forgalom az M7-esen is a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár között helyenként lelassul a forgalom. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Figyelmesen, türelmesen hajtsanak ma is, útravalónak meg itt vannak a legnagyobb slágereink, a C-Block-tól a So Strung Out, vagy Murray Head-től a One Night in Bangkok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Foreigner és az I Want to Know What Love Is, egy óriási, úgymond power ballada. A 80-as években az ilyen darabokat csak úgy ontották magukból a csapatok, és nagyon sok ezek közül igazi klasszikussá is vált. Ilyen szép, lassan, hatásosan építkező slágerei. Rúzsa Magdinak is vannak, gondoljunk csak az Áprilisra vagy a Gábrielre. Szerintem ezek sem maradnak majd ki augusztus 9-én a Budapest Parkban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Jó napot kívánok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó napot kívánok, egy keresztnevet hadd kérjek.
2: Jázmin.
0: Jázmin, honnan telefonálsz?
2: Győrből.
0: És mivel telik a hétvégéd?
2: Hát, menjünk a Györköd Fesztiválra az öcsémmel.
0: Ah, tök jó, és mi lesz ott? Jó buli lesz?
2: Hát, igen. Programok.
0: Jó.
2: Koncertek.
0: Koncertek, ez nálunk a kulcs szó, vagy nálunk is, mert akkor mennétek a Rúzsa Magdi koncertre is ezek szerint.
2: Igen.
0: Jöhet a jó megfejtés.
2: Ögenezis, Invisible Touch.
0: Tökéletes, fantasztikus vagy, és figyelj, már itt is a nyereményed, gratulálok!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
0: Tessék, kedves Jázmin!
2: Jaj, köszönöm szépen!
0: Ez megvan, ezt bezsákoltátok, augusztusra is van már program, és mára is, meg majd a Rúzsa Magdi koncertre is jó kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok nektek!
2: Köszönöm!
0: És ha már Magdi, akkor jöjjön az az úriember, akivel először, még több mint 20 évvel ezelőtt találkozott, akkor ő versenyző volt a Megasztárban, Presser Gábor meg zsűritag. Azóta meg pályatársak, és itt lesz a 90-es évekből Dr. Alban óriási slágere is. Gyógyír esetleges rossz kedvellen. It's my life.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
10: Új fejezet a spórolásban! Megérkeztek a Lidl fontok! Szkenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. 250 éves az Egyesült Államok, ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. 250 éves az Egyesült Államok, nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának évfordulóján. A központi eseményeket Washingtonban tartják, például 40 perces tűzijátékkal készülnek. Kiemelt programok lesznek Philadelphiában, New Yorkban és több nemzeti emlékhelyen is. New Yorkban például árbocos vitorlás hajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország részvételével. Kellemes nyári időre számíthatunk, de az UVB-sugárzás nagyon erős, óvjuk a bőrünket. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Napos száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, megerősödik. 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős szeles idővel indul.
1: Sporthírek a Retro Rádióban.
12: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Drámai meccsen jutott a legjobb 16 közé a címvédő Argentína a labdarúgó világbajnokságon. Lionel Messi jubilómi 20. VB góljával indult a találkozó, ám a VB újonc zöldfoki köztársaság kétszer is egyenlített. 3-2-vel ért véget a találkozó a hosszabbításban. Argentína végül nyert és Egyiptommal találkozik a 8. döntőben. Az észak-afrikaiak először győztek egyenes kieséses VB párharcban. Ausztráliát egy-egy után a büntető párbajban búcsúztatták. A játéknap harmadik továbbjutója Kolumbia lett, amely 1-0-ra felülmúlt a Gánát, és Svájccal mérkőzik a következő körben. Ma már a 8. döntők rajtolnak a foci VB-n. Marokkó, Kanada és Paraguay, Franciaország összecsapások lesznek. A folytatásban Brazília Norvégiával, Mexikó pedig Angliával játszik. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
3: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, én már betárasztam a legnagyobb slágereket. Itt lesz Presser Gábortól a Rozsdás Szög, a Blue és az All Rise, némi Dr. Albán. Önök meg füleljenek, mert eljöhetnek ám az augusztusi Rúzsa Magdi koncertre. A felütés a Gypsy Kings-é most, ez a Foláré.
13: Penso che un sogno para

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az ember általában nem szeret az egészségi állapotáról beszélni, nyilván magánügy, meg érzékeny téma, de Kovács Ákos a minap kiállt és elmondta, vagyis leírta, hogy mi a helyzet nála. Én is ezért bátorkodom mondani, mert az ehhez kapcsolódó üzenet is fontos. Ákos azt mondta, hogy bizony sajnos pajzsmirigy rákot diagnosztizáltak nála, már túl van egy műtéten, otthon lábadozik, jól is érzi magát, de a nyári koncerteket abszolút érthető módon lemondja, hogy a felépülésére koncentrálhasson. Abban viszont nagyon bízik, és mi mindannyian, hogy a decemberi aréna bulin már újult erővel állhat színpadra. Aztán még kiemelte, hogy ne vegyük félváról a dolgokat, rendszeresen járjunk szűrővizsgálatokra, mert ha még időben megvan az eredmény, még ha ez akkor ijesztő, riasztó is, sokkal jobbak az esélyek, mintha csak elodáznánk a dolgokat. Hallgassunk rá, én innen is csak a legjobbakat, mielőbbi teljes gyógyulást kívánom. Nem könnyű dolgok ezek, de én is azt gondolom, hogy igenis kell róla beszélni. Remélem, önök jól vannak, jól telik a hétvége is, és majd augusztusban is jól érezhetjük magunkat együtt. Rúzsa Magdi koncertjén a Budapest Parkban, figyeljék a játékot, aztán párosan lehet is jönni. És jönnek a további nagy-nagy slágereink a YMCA, a Village People-tól, valamint Prince Ital Joe és Marky Mark közösen. Ez a United!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Because of You Kelly Clarksontól. Jönnek ma is az üzenetek, a Bene családnak jó utat. Hát végül is jó dolguk van, mert éppen Portorosz felé tartanak lakóautóval. Én sajnos ott még nem jártam, de ismerőseim közül már többen, és hát mindenki el volt ájulva, hogy micsoda gyönyörű helye Szlovéniában. Kedves Benéjék, ez nem akármilyen nyaralás, nem akármilyen kaland lesz. Aztán Ercsi írta, hogy ma nem csak Ulrik, hanem Babett névnapja is van. Abból meg akadt pár, úgyhogy ő Babszinak üzeni, hogy sok boldogságot. Köszönöm a kiegészítést. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Egy fantasztikus kettőssel folytatjuk most. Az egyik tagja Paul McCartney, akinek a napokban jelent meg új szólólemeze, The Boys of Dungeon Lane, azaz a Dungeon Lane-i fiúk címmel. Ez egy létező utca egyébként Liverpoolban, egy külvárosi negyedben, és itt nőtt fel Paul és George Harrison is. Olyan igazi angol munkás negyed azokkal a piros téglás házakkal is, hát gondolhatják. Most, hogy kijött az album, a rajongók folyamatosan lopkodják el a Dungeon Lane utcatáblákat, bár nem hiszem, hogy Paul McCartney számolt volna ezzel a veszéllyel. Most Stevie Wonderrel énekelnek közösen Ebony and Ivory.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mivel 1776-ból nem igazán találtam nagy amerikai slágert, ezért gondoltam, hogy jó lesz ez a 85-ös is. Az USA legnagyobb sztárjai együtt a We Are The World-ben, ha már az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója van, így július 4-én. Az augusztus 9-et meg azért várjuk, mert akkor lép fel ismét a Budapest Parkban Rúzsa Magdi.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Hello, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy szólíthatlak?
2: Attila.
0: Attila, honnan hívsz?
2: Földváról. Balatonföldváról.
0: Ó, és milyen az időtök?
2: Jó, egy kicsit szeles, de egész jó.
0: És lehet fürödni, vagy egyáltalán nyaraltok?
2: Nem, én itt élek.
0: Ja, hogy te alapvetően is ott élsz. Egy Balaton melletti srác, egy balatoni srác mennyit fürdik a Balcsiban?
2: Egyre kevesebben.
0: És ennek mi az oka? Hogy annyira hozzátartozik az életetekhez, vagy már...
2: Igen.
0: Nem okoz olyan újdonságot, mint nekünk, akik évente egyszer vegyünk.
2: Nem.
0: Nem baj. Jó, azért mártózz meg majd. 9-én, augusztus 9-én, meg akkor hát gyertek Budapestre, ha úgy alakul, mert egy jó megfejtéssel ez meg lehet.
2: AD Stúdió, páratlan páros.
0: Uh-huh, és akkor minden kérdőjelet félre rakunk, mert jöttök, gratulálok!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
0: Na, hát ez meg is volna, kedves Attila, úgyhogy jó szórakozást kívánunk nektek, várunk szeretettel!
2: Köszönöm szépen.
0: Mi meg természetesen folytatjuk a játékot a következő órában is, aztán itt lesznek a hazai kedvencek, például a Bikini.
4: Mindig azt mondják, hogy legyek jó, de még mindig csak én legyek a jó.
0: Aztán a nemzetközi mezőnyből Mary Mary és a Shackles, vagy éppen a Sonic. Ez az itt Feels So Good. Tartsanak velem!
3: Műsorajánló.
1: A dupla aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatosan

0: felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Aratás, most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Új lakóba bővült a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Dunavíz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség. Az erről szóló dokumentumot az Országos Polgárőr Napon Kalocsán látta el kézjegyével a két szervezet vezetése. Pósfai Gábor belügyminiszter az eseményen úgy fogalmazott, a polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, akik önkéntes munkájukkal a közbiztonságot és a helyi közösségeket szolgálják. Vörös pandakölyök született a fővárosi állatkertben, a kis jövevény Daya és Bendegúz első közös utódja. A gondozók szerint külön öröm, hogy a tavaly összeszokott párnak ilyen hamar kölyke született. A vörös pandák az első hónapokat többnyire az odúban töltik, ezért a kicsiről csak most sikerült az első fotókat elkészíteni. A gondozók azt is megörökítették, hogy az anyja a szájában vitte át egyik odúból a másikba. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gumoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, figyelem a játék, pörög tovább. Rúzsa Magdi önöket is várja a Budapest Parkos koncertjére. Fantasztikus augusztus elejé program lesz. De hallgatjuk a Sonicot, a Bikinit és George Michael-t is, aki múlt héten lett volna 63 éves. Nem feledjük, ez a Faith.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Elhagyom a várost az Eddától. Augusztus 9-én picit Miskolcot is el lehet hagyni, vagy bármely más várost, települést, kivéve Budapestet, mert akkor itt a helyünk a Budapest Parkban, ugyanis a grandiózus aréna bulik után ismét szabadtéri koncertet ad Rúzsa Magdi. Biztos vagyok benne, hogy ebből egy felejthetetlen nyári este kerekedik majd. Szóval legyenek résen, önöket is elviszem, ha időben és persze jó megfejtéssel telefonálnak. Aztán hallgatjuk Bonnie Tylert, akiről továbbra is annyit tudni, hogy komoly műtétje után lábadozik, és remélhetőleg még idén visszatérhet a színpadra. Jön az It's a Heartache, és egy igazán pörgős darabot is felteszek, kell ez nekünk szombat délutánra. Itt is van Scatman John. Scatman John.

Az önöki egyáltalán nem rossz, vagy ha mégis becsúszott egy-egy gigszer, vagy valami bosszúság, azért még pozitívra fordulhat az egyenleg. De jöjjenek a jó dolgok és az SMS-ek. Sziasztok, szeretnék a nagylányomnak üzenni. Dorinának kíván nagyon sok boldogságot születésnapja alkalmából, anya és Luca. És még annyi, hogy ez a nap rólad szól. Gratulálok én is, kedves Dorina, és szerintem jó napjuk van a Mátra derecskeieknek, meg a környékbelieknek is. Ők jóféle mátrai borokkal, finomságokkal töltik ezt a szombatot a borvarázson, ahol szerintem én is sok mindent megkóstolnék. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A nagy szárazság közepette, meg most már tényleg jól jönne az eső, egyelőre még mindig csak hallgatjuk. When the rain begins to fall, German Jackson és Piazzadora duettje itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egész hétvégén játszunk a Rúzsa Magdi páros koncertjegyekért, hát akkor pont a kedves művésznő maradjon ki. Szó se lehet róla. Ez volt az Éden. Haladjunk, de ne csak a slágerekkel, hanem a kilométerekkel is. Az M0-ás keleti szakaszán, az M2-es csomópontnál az M5-ös felé vezető oldalon, a 72-es kilométernél lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartály autó miatt. Az M1-esen a terelt szakaszon Budapest felé a 61-es és 39-es kilométer szelvények között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt, Hegyeshalom felé pedig Herceghalomnál és Bicskénél is javítják az útburkolatot, az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, nagyjából 3 kilométeres torlódásra számítsanak. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, most meg még az ország határoknál is jóval messzebbre merészkedünk, pár kilométert bele kell tenni a járgányba, ha el akarunk jutni Francia országba, így viszont Maggie Rileyval és Mike Oldfieldal egy pillanat alatt meg lesz ez a Two France.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a filmtörténelem egyik legsikeresebb betétdala a Titanicból, a My Heart Will Go On, Celine Diontól, aki el se akarta vállalni ezt a feladatot, semmi kedve nem volt hozzá, úgy gondolta, gyorsan letudja, egyszer elénekelte a stúdióban, hogy legyen egy demo, aztán hazament. Amit most hallottunk, ez az első próbálkozás volt, nem is készült több felvétel. Hát ekkora zseni Celine Dion. Tehetségért Rúzsa Magdinak sem kell a szomszédba menni, szerintem az ő stúdió munkái is pikpak megvannak, hiszen élőben is fantasztikus, rengetegszer bizonyította, de megteszi újra, méghozzá augusztus 9-én a Budapest Parkban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia, Andi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Andi! Már a hangod is nagyon kedves. Jó kedved van?
2: Hát igen, hogy így fölvettem.
0: És amúgy mit csinálsz?
2: Hát titeket hallgatom, pont ezért, mert szeretnék jegyet nyerni a Rúzsamat.
0: Aha, de úgy semmit nem csinálsz, csak ülsz a rádió előtt?
2: Most pihenek, igen, mert előtte takarítottam.
0: Ja, hát ez érthető. Végig puceváltad az egész lakást?
2: Hát igen, most, hogy kicsit enyhébb az idő, így nekifogtam.
0: Igaz, eddig nem nagyon lehetett csinálni semmit. Tökéletes választás erre a napra, meg az is jó, hogy felhívtál, mert már mondhatod is a jó megfejtést.
2: Emberek, süt a nap.
0: Uh-huh, nálatok is?
2: Hát felhős, ilyen szűrt napsütés van.
0: De egy kis vidámságot csempészek a napodba, jó? Mert te vagy jó. A nyertes, gratulálok!
2: Jaj, nagyon szépen, köszönöm!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
2: Jaj, nagyon szuper!
0: Meg is volna ez, kérem szépen, akkor most már pihenjél, más nem tervezel már, ugye? Több takarítást meg mindenféle munkákat.
2: Jaj, nem, semmiféleképpen.
0: Jó van. Töltsd kellemesen ezt a szombat délutánt, estét, az egész hétvégét, aztán ne feledd, augusztus 9 megint a te napod lesz.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm.
0: De persze ez a mai is a miénk még, és lesz lehetőség a következő órában is, úgyhogy érdemes figyelni. Hallgatjuk mindeközben a legnagyobb slágereket, például Cipőtől.
4: Egyszer mindenki eljön, egyszer mindenki itt lesz.
0: Vagy éppen Paula Abdultól. Jön a Straight Up itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: A dupla aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elfogadjuk

0: hihetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Elindult a védekezés a szőlőkapuca ellen. Rengeteg fenntanúja tűnt el egy római kórházból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaságbetegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb a legnagyobbig.
2: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vizsgálatok szerint elszaporodtak az enterokokusz baktériumok a vízben. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint a jelenséghez a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám is hozzájárult. A strand csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét megfelelő vízminőséget igazolnak. Ez várhatóan leghamarabb a jövő héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Összesen 80 fiola fentanilt loptak el egy római kórházból. Az olasz hatóságok szerint a nagy mennyiségű, rendkívül erős fájdalomcsillapítóból akár 20 000 adag illegális kábítószer is készülhet. A lopás miatt rendkívüli vizsgálat indult a kórházban, a nyomozást pedig egy az egészségügyi bűncselekményekre szakosodott rendőrségi egység végzi. Az eltűnt gyógyszerek egyelőre nem kerültek elő. Egy néhány szó a várható időjárásról. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sokfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőgésekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, már jön is a neonfényes éjszakákból Paula Abdul vibráló slágere, a Straight Up, aztán lesznek kékek, narancssárgák, cipővel, az Augustus meg Rúzsa Magdi aranyozza majd be. A koncertre Önöket is várjuk. A kezdés meg Eric Carmené, Hungry Eyes.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szálltunk egyet a Napóleon bulvárral. Ez a motívum, a repülés, a felemelkedés rengeteg előadónál megjelenik. Nem véletlen, hiszen a szabadságvágy talán legegyszerűbb és legkifejezőbb módja. Rúzsa Magdinak is vannak ilyen dalai, például a Felveszem a szárnyakat. Az is lehet, hogy el is énekli majd nekünk augusztus 9-én a Budapest Parkban, ahol a hangja újra szárnyalni fog. Egy csodálatos estének nézünk elébe, önök sem maradjanak le. Ha velem játszanak ezen a hétvégén, akkor bizony ott lehetnek. A szombat délután meg olyan slágerekkel röpül tovább, mint Tina Turner-től az I Don't Wanna Lose You, vagy a Bad Boys az Inner Circle-től.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, két Ryan és a Désenchanté, kiábrándult, csalódott, ezt jelenti a francia szó. Lehet, hogy Emmának ez lesz a következő, mármint nyelv, mert azt írja: szia Balázs, magamat ajándékoznám meg egy slágerrel. Az angol és az olasz után németből is megcsináltam a felsőfokú nyelvvizsgát, megszenvedtem érte. Kedves Emma, Pozsonyban, egyszerűen zseni vagy, és csodálom a kitartásodat, nagy gratuláció. Azért a nyáron most már pihenj, de ha hobbid a nyelvtanulás, akkor tényleg neki lehet állni akár a következőnek is. Aztán szóljon ez a sláger Miklósnak is, azt írta, ők most tartanak hazafelé Horvátországból. Nektek jó utat, vigyázzatok magatokra, és András kedvéért is lejátszom. 06 20 22 22 122, ez a mi SMS számunk, és mivel az előbb említett Emmának olaszból is van felsőfokúja, ez sem okoz majd gondot, mármint a szöveg értelmezés. Albano és Robina Power a boldog

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, hagyd meg nekem a dalt Gáspár Lacitól. Zöldséges Misi is megírta, hogy az M3-ason Budapest felé, az Oszlári Tisza híd közelében, a 169-es kilométernél egy motoros baleset miatt mentőhelikopter is érkezett, a forgalmat megállították, a főváros felé tartókat a 175-ös kilométernél leterelik a pályáról, Tiszaújvároson keresztül lehet kerülni. Köszönöm szépen az infót, 06 20 22 22 122, ez a mi SMS számunk, nagyon óvatosan közlekedjenek. Aztán ma mindenképpen szerettem volna néhány szót ejteni Sylvester Stallone-ről is, akinek ugyan majd hétfőn lesz a születésnapja, de hát akkor én nem leszek adásban, úgyhogy egy happy birthday-t már most megelőlegezek neki, ráadásul nem akármilyen korba ért, vagy fog érni hétfőn, 80 éves lesz az akciósztár, aki egyáltalán nem lassít, óriási sikerrel fut maffia sorozata a Tulsa King, a széria gyártása most New Yorkba költözik a tervezett 5. évadra, és mindeközben arra is volt ideje, hogy megírja önéletrajzi könyvét, ami a Steps, a lépcsők címet kapta. A kiadó ígérete szerint egy rendkívül karcos, nagyon őszinte vallomás a hollywoodi kezdetekről, a mélypontokról és a gigantikus sikerekről. A lépcsők cím egyértelmű utalás a Philadelphiai Művészeti Múzeum lépcsőire, ami a filmtörténetbe és a popkultúrába egyszerűen csak a Rocky lépcsőkként vonult be, és ma a világ egyik leghíresebb és leglátogatottabb filmes zarándok helyének számít, hiszen az első Rocky filmben Stallone karaktere ide futott fel, és lökte a magasba az ökleit, mint egy jelezve, hogy felkészült a nagy összecsapásra. A lépcsők tövében pedig ma is ott áll egy hatalmas bronz Rocky szobor, ezt eredetileg a Rocky 3 forgatásához készítették, és a film után Stallone Philadelphiának adományozta, bár a múzeum vezetése eleinte nem akarta ott az épület közelében tartani, mondván, hogy ez nem magas művészet, de a rajongók nyomására végül is ott kapta meg az állandó helyét. Egyébként, ha az ember oda megy, szinte nincs egyetlen olyan perc se, amikor ne láthatnánk a világ minden tájáról érkező turistákat, akik a filmet utánozva felfutnak a 72 lépcsőfokon és ott a tetején ugrálnak. Hát ha valakire lehet mondani, hogy legenda, akkor az kétségkívül Sylvester Stallone, tehát hétfőn lesz majd 80 esztendős. De nem csak a filmek szuper jók, hanem én nagyon-nagyon szeretem a bennük elhangzó slágereket is. Ez pont a Rocky 3-ban szólalt meg először. Eye of the Tiger, a Survivor-tól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy szerelmes asszony, Barbra Streisand és a Woman in Love. Romantikus pillanatokból Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjén sem lesz hiány, erről önök is meggyőződhetnek ott a helyszínen, a Budapest Parkban, ha velem játszanak ezen a hétvégén.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia! Miki vagyok.
0: Szia, kedves Viki!
2: Niki,
0: bocsáss!
2: Jelentkezni.
0: Jó, akkor én hibáztam először, de bocsánat. Remélem ebben a beszélgetésben több hiba nem lesz. Mert reméljük. Neked nem lehet hibázni.
2: Úgy legyen, Na. Fél
0: telep
2: szólt.
0: Uh-huh, és ki énekli, vagy kik?
2: Tilla Out.
0: Igen? És a férfi ember?
2: Azt nem tudom.
0: Nem á, a Bombonnak az énekese.
2: Szolnoki.
0: Úgy, Szolnoki?
2: Szolnoki Péter.
0: Úgy van, hát azt a mindenit. Hát össze kell rakni, mint a puzzlét. Majdnem belefutottál a késbe, de aztán mégsem. Úgyhogy gratulálok nagy szeretettel, mert tiéd aztán. A nyeremény.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
2: El se hiszem.
0: Jaj, Niki, úgy trukkoltam neked, hogy összejöjjön.
2: Köszönöm szépen.
0: Nagy szeretettel gratulálok még egyszer, és hát várunk titeket, majd augusztus 9-én bulizunk egy jót, meg elérzékenyülünk, meg minden lesz ott minden. Teljes igen. Skálát végigjárjuk. Jó hétvégét kívánok neked, és csúcs szuper nyarat addig is.
2: Köszönöm szépen, viszont.
0: A legnagyobb slágerek majd a következő órában is szólnak, meg persze lesz játék is, és repülünk újra. Szél az most is van rendesen, azért óvatosan a felszállással. Korda György érkezik, és a Love Fool a Cardigans-től. Hogy a 90-es évekből is szóljon valami nagy-nagy kedvenc, tartsanak velem!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsünk a madaraknak is. Új vérzés csillapítóport fejlesztettek Dél-Koreában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsúzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiát találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták, ezután kórházba vitték. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
5: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elparlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhetőbb.
4: Új vérzés csillapítóport fejlesztettek ki dél-koreai kutatók. Az anyag a vérrel érintkezve egy másodperc alatt géllé alakul, így gyorsan lezárhatja a súlyos mélysebeket is. A fejlesztést eredetileg harctéri használatra szánták, ahol a gyors vérzés csillapítás életet menthet. A laboratóriumi és állatkísérletek bíztató eredményeket hoztak. A kutatók szerint az új anyag több szempontból is hatékonyabb lehet a jelenleg használt vérzés csillapító készítményeknél. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs. Ma hajnalban Kolumbia is bejutott a VB 8-ad döntőjébe. Gána ellen győztek 1-0, úgyhogy Juanes most biztos nagyon boldog. Felteszem tőle a La Camisa Neirát, aztán játszunk a Rúzsa Magdi koncertjegyekért, és a Roxettel kezdünk. Ez a Look!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, C'est la vie, Szulák Andreától. Kellenek a nagy érzelmek is, de jöhet a buli hangulat is mellé. Rúzsa Magdinál ez minden koncerten megvan, hiszen nagyon széles palettáról válogat, már ami a stílusokat illeti, pop, rock, blues, minden ott van a hangjában és a slágereiben, pont ettől olyan színes az ő zenéje, és mindig meg tud minket lepni. Erre készül augusztus 9-én is a Budapest Parkban, ahová még önöket is szívesen meghívom, csak figyeljék a játékot, ne maradjon ki ez az élmény. Aztán szerencsére a világsztárok is jönnek, mennek itt nálunk. Nemrég érkezett a Durán Durán, még júliusban jön az imént hallott Juanes, hétfőn meg Ricky Martin, nálunk viszont már most Living La Vida Loca.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Superstar Jamiliától. Várpalotáról küldött SMS Csanyi, azt írja, szép napot kívánok neked, kihasználjuk ezt a kellemes hőmérsékletet, és elmegyünk egy kicsit Kisbérre és Komáromba. Aztán Márti Mosonmagyaróvárról írta, hogy a mezőgazdaságban dolgozóknak szeretne egy jó kis tempós darabot. Vigyázzatok magatokra, kitartás! Varga Edit meg a fiának küld egyet sok szeretettel Bartára. Koppánynak még üzenem, hogy jön még az általad legjobban kedvelt stílus, a rock is. Aggodalomra semmi ok lesz minden. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Ez meg Fancy egyik legnagyobb slágere, a Bolero.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió örökké tart. Ilyen az, amikor a tankcsapda egy kicsit visszavesz a tempóból, de aki járt már Lukácsék koncertjén, az tudja, hogy a nagyja az általában nem ilyen, és a rajongók közül rengetegen már elindultak Ráckevére, mert a csapda ma este ott a Dunaparton zúz egy tisztességeset. De bármerre is haladnak, csak óvatosan, az M1-esen Hegyeshalom felé Bábolnánál, a 94-es kilométernél baleset történt, torlódik a forgalom, érdemes a csomópontban lemenni most az autópályáról, aztán a 83-ason Farkasgyepűnél, a 9-es kilométernél egy motoros elesett, itt a forgalmat meg is állították. Figyelmesen hajtsanak, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ez meg a levegő, ami tele van szerelemmel. Love is in the air, John Paul.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most, hogy újra hallgattam itt folyamatában a Fornum Blondes-tól a WhatsAppot, rá kellett döbbenjek, hogy Linda Perry és Rúzsa Magdi hangja egészen közel áll egymáshoz. Mindkettőnek megvan ez a természetes, dögös fátyolossága, ez a kis rekedsége. Mondhatjuk úgy, hogy ott van az a Janis Joplin örökség. Rúzsa Magdit ráadásul augusztus 9-én újra élőben is meghallgathatjuk a Budapest Parkban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Szia, Hanna, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy szólíthatlak?
2: Ági vagyok, Budapest.
0: Szia, Ági. Na, azt hittem, hogy bele se fog szólni. Mit csinálsz éppen?
2: Házi munkába vagyok nyakig. Hát most éppen a teregetésben voltam benne. Meg takarítás, meg ilyesmi, hát
0: jaj, hát egy szuper szombat, fantasztikus, remélem, hogy jól érzed magad közben. Szeretsz takarítani?
2: Hát attól függ, van amikor igen, van amikor nehéz elkezdeni.
0: Na de!
2: A nyári melegben nem annyira.
0: Igen, az a lényeg, hogy ennek is látja az ember a végét, és hogyha közben valami jó dolog is történik vele, akkor meg pláne nincs ellene kifogásunk. Történjen veled is valami jó.
2: Szuper, alig várom.
0: Mondjál megfejtést.
2: Rick Astley, Together Forever.
0: És ez a jó már most meg is történik, kérem szépen. Itt a nyereményed.
3: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
2: Jaj, nagyon örülök, nagyon.
0: Azt hallom.
2: Nagyon szeretem a Magdit.
0: Jaj, mindannyian szeretjük, úgyhogy téged is nagy szeretettel várunk, elsősorban nyilván ő és a zenekara, és hozzá magaddal valakit, ki lesz az?
2: Természetesen, hát szerintem Magdira valami barátnőmet fogom elvinni.
0: Nem te vagy az első, aki ezt mondja, de gyertek és érezzétek jól magatokat, és mára most már nem sok munkát kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, majd igyekszem, most már a öröm közepette most már.
0: Letenni ezeket a terheket. Így is van, és gyorsabban vége van. További szép napot neked.
2: Köszönöm szépen.
0: Mi meg majd a következő órában is játszunk, és hozom a legnagyobb slágereket a jazz megasztól.
4: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek.
0: És Labustól. Édes álmodozás, ez is kell.
3: Műsorajánló.
1: A Dupla Aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy el.

0: Hetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
3: Új fejezet a spórolásban! Megérkeztek a Lidl pontok! Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
9: Aratás, most különösen fontos az óvatosság. Zéró toleranciát hirdetett a közlekedési miniszter. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
10: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
9: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. A miniszter arra kért a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátettem, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is megkívánják változtatni. Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. A tetőről lezuhanva is folytatta a verekedést két férfi az Egyesült Államokban. A detroiti építőmunkások egy ház tetején estek egymásnak, majd a tulakodás közben a földre zuhantak. A becsapódás után azonnal felálltak és tovább ütötték egymást. A verekedést végül senki sem szakította félben, a felek pedig néhány perccel később egyszerűen elsétáltak. Hogy miért vesztek össze, arról nem tudni, mint ahogyan arról sem, hogy megsérült-e valamelyikük. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőgésekkel.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
11: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megszenvedett a továbbításért a címvédő Argentína a labdarúgó világbajnokságon. Lionel Messi megszerezte pályafutása 20. világbajnoki gólját, de a bátran futballozó zöldfokia kétszer is visszakapaszkodtak a mérkőzésbe. A dél-amerikaiak végül csak a hosszabbításban harcolták ki a 3-2-es győzelmet, így a legjobb 16 között Egyiptom vár rájuk. Az észak-afrikaiak történelmet írtak első kieséses VB mérkőzésükön, egy-egy után 11-esekkel búcsúztatták Ausztráliát. Továbbított Kolumbia is, amely 1-0-ra legyőzte Gánát, és a nyolcad döntőben Svájccal találkozik. Ma már a nyolcad döntők következnek. Kanada Marokkóval, Paraguay Franciaországgal mérkőzik meg, a folytatásban Brazília Norvégiával, Anglia pedig Mexikóval csap össze. Köszönöm a figyelmet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit, Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ma jól vagyok, ez szerencsére nem csak a jazz meg az, hanem én is elmondhatom, és bízom benne, hogy önök is ezen a kellemes szombat délutánon, amikor is még mindig lesz lehetőség megnyerni a Rúzsa Magdi jegyeket, aztán hallgatjuk Labust és Michael Jacksont is.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Gyors infók az utakról. Kiksi küldte el, hogy az M1-esen a határ felé Bábolnánál baleset, mentő helikopter a helyszínen. Ez a 96-os kilométernél van, egy motoros esettel és egy sávon halad a forgalom. Jelentős, több mint 3 kilométeres már most a torlódás. Az ellenkező irányban, Tata térségében a 64-es kilométer szelvénynél, meg egy kamion személyautóval ütközött össze. Itt is a helyszínelés idejére a külső sávot elkerítették a forgalom elől, és hát persze itt is torlódásra kell számítani. Köszönöm szépen, mármint Kiksi, hogy megírtad. És szintén motoros baleset a 83-ason Farkasgyepűnél. Itt a forgalmat meg is állították. Nagyon figyelmesen vezessenek, 0620-22-22-122. Ez a mi SMS számunk. Ide írt Jani is, aki még a kollégájával, Verivel dolgozgat. Ő korlátot farag, meg csiszol, Jani meg nézi, de lassan már indulnak haza, és szóljon a retro továbbra is. Jani, ez az igazi munkamegosztás. Aztán jött még egy ilyen: szia, szép napot, a kislányomnak, Lucának szeretnék küldeni egy slágert, mondjuk a Van Halentől a Jumpot, üzenem neki, hogy nagyon szeretem és büszke vagyok rá. Nem sokára fel is teszem akkor a Van Halent, de előtte még szól Katy Perry-től a California Girls.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a magyar rockzene hőskora és annak egyik legnagyszerűbb képviselője a P-Box, a Zöld a bíbor és a feketével, letaglózóan jó darab Radics Béla, a hazai gitárkirály emlékére. Meggyőződésem, hogyha ez ott a 80-as évek elején mondjuk angolul is megjelenik, külföldön is kiadják, akkor simán óriási nemzetközi sláger lett volna belőle. De az is igaz, hogy így meg csak a miénk. És miénk Rózsa Magdi is, hiszen ő is szeretett anyanyelvünkön énekel, nem is akárhogy, legközelebb Budapesten augusztus 9-én teszi ezt meg, ráadásul szabadtéren a Budapest Parkban. Nagyszerű estének, igazi élménynek ígérkezik, amikor az ember kicsit megfeledkezhet minden bújáról, bajáról. Kell az ilyen a lelkünknek, tehát ott a helyünk. Ha játszanak, akkor lesz még esélye jutni, nem csak ma, hanem holnap délután is adott a lehetőség. Aztán válogatok még azért rock klasszikusokat, a Pink Floydtól jön az Another Brick in the Wall, de kell a latinos feeling is, hiszen már nem sokára itt a szombat este.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, nem csak Brian Adams, hanem egész Kanada futballlázban, na meg persze az egész világ és a másik két társ házigazda, Mexikó és az USA is, és egészen fantasztikus módon mindhárom házigazda még versenyben van. Brian Adams nyilván a sajátjainak, a kanadaiaknak szurkol, akik a legjobb 32 között Dél-Afrikát győzték le 1-0-ra, és ők játsszák az első 8-at döntőt nem sokára, ma 7 órakor, a mi idők szerint 7-kor Marokkó ellen. Brian Adams egyébként imádja a focit, gyerekkorában, fiatalkorában ő maga is napi szinten futballozott, és az a megtiszteltetés érte, hogy június 10-én fellépett ő is a torontói FIFA World Cup Countdown koncerten, azaz a VB kanadai megnyitóján. Ezzel a nagyszabású showval indították el hivatalosan az országban a világbajnokságot. Előtte Adams nagyon lelkesen nyilatkozott a labdarúgáshoz fűződő viszonyáról, azt mondta, hogy lenyűgöző, egy valóra vált álom. Régebben minden egyes nap kint voltam a pályán és rúgtam a bőrt, de azt nem gondoltam volna, hogy valaha egy ilyen eseményen szerephez jutok. Ugye, 100-szor körbe turnézte a világot, aztán még mindig hogy tud lelkesedni, persze, ha a fociról van szó. Hétfő hajnalban aztán a mexikóiak is meccselnek Angliával, kett hajnalban meg az Egyesült Államok Belgium ellen. Hát az lenne nekik az igazán nagy ajándék, nem sokkal a függetlenség napja után, ha a válogatottjuk a legjobb 8 közé is bejutna. Az amerikaiakkal folytatjuk, ez most nem foci, hanem rock. Na Van Halen és a Jump!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. I wanna be with you, veled akarok lenni a Fun Factory-tól. Ez már csak így van, az ember, ahogy szokták mondani, társas lény, vagy azt is említhetnénk, hogy párosan szép az élet, de az biztos, hogy egy szál magunkban nem igen szeretünk kimozdulni, legalábbis a legtöbben nem, úgyhogy Ruzsa Magdi koncertre is menjünk inkább kettesben.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Halló! Erika vagyok.
0: Szia, kedves Erika!
2: Szeretnék jelentkezni.
0: Jó, és honnan jelentkezel?
2: Budapestről.
0: Magdi koncerten jártál már?
2: Nem, sajnos, nagyon szerettem volna eljutni, de sajnos nem tudtunk.
0: Hát, akkor itt a nagy alkalom, hogyha mondasz nekem jó megfejtést.
2: Charlie jégdupla viszkivel.
0: Akkor erre kocintunk, mert tiéd a nyeremény, most mehetsz Rúzsa Magdi koncertre. Gratulálok!
2: Nagyon szépen.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
0: Hát nagyon, Erika, meg is van, és már azt is tudod, hogy ki lesz a párod?
2: Igen, nem a párom lesz a párom kivételesen, hanem a testvérem.
0: Ő a másik rajongó akkor a családban.
2: Igen, mert a párom az inkább a rockzenét szereti.
0: Jó, innen is üdvözlöm a kedves párodat is. Na, de itt is azért Magdinál is van rock, meg blues, meg minden, úgyhogy azért nem fogtok ti ott ücsörögni olyan sokat, én nekem az a meglátásom. Szóval gyertek
2: el. Igen, de ez inkább ilyen női buli, szerintem női buli.
0: Legyen úgy, ha nektek az, akkor így futtatjuk ki, vagy így futtatjátok ki. Az vagy a lényeg, hogy érezzétek jól magatokat, szeretettel várunk titeket.
2: Nagyon szuper, örülök neki.
0: Én pedig mára megköszönöm a figyelmet, holnap délután újra találkozunk, játszani is fogunk, viszont most a terep Tibi bácsié. Oh no, this is the road to hell. Chris Reával indul a három kívánság. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
5: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés. Még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
9: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Benyújtott a kormány az alaptörvény módosítását. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. Erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
12: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlőaranyszínű sárgaságbetegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
11: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban Costa Brava térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék el az érintett területeket. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, induljon műsorunk, amihez mindenkinek jó szórakozást kívánok. Muzsikáljon, Falkó!

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Bea, kezdi csókolom. Ki a három előadó?
3: Szia, Tibi bácsi. Barátainknak szeretnék küldeni egy Queen és egy Neoton nótát, és egy Earth, Wind & Fire nótát.
2: Remek, mennek a dalok.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Éva, csókolom. Ki a három előadó? Első
3: egy Depeche Mode.
2: Második
3: Lenne egy bikini.
2: Remek, és mi a harmadik?
3: Észobbér.
2: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok.
3: Köszönöm szépen.

0: idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Attila. Szerbusz, ki a három előadó?
3: Háló, szia Tibi bácsi. Az első az LGT-t szeretnék kérni egy számot, Dávid bácsi. Szeretnék kérni egy polis számot apukámnak. Szeretnék kérni Daniella barátnémnak egy Scorpion számot.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást.
4: Hey!

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden
0: egyik legnagyobb. Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Anita, kezdj csókolom. Ki a három előadó? Első.
3: Jó napot kívánok édesanyámnak, Mokitól.
2: Szuper. Második.
3: Páromnak, Balázs Fetszótól egy számot.
2: És a harmadik.
3: Kislányomnak pedig az Bától.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.

Kedves hallgatóink, tőlünk SMS lehet kérni, tehát ajól küldenek egy szerencsés SMS-t, pedig teljesítjük. Tehát következzék a Kiss együttes.

0: Műsorajánló.
1: A dupla aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával is.

0: hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Riasztották a magyar vadászgépeket. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
2: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/órára csökken. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőgésekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: Budapest legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Janika.
3: Szia!
2: Ki a három előadó?
3: Első.
4: Akkor legyen a Shakira.
3: Szuper. Második.
4: TNT.
3: Remek. És mi a harmadik?
4: Alfa.
3: Remek dalok. Játsszuk le őket.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. What is love? A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Mónika, csókolom. Ki a három előadó? Első.
3: Jó estét kívánok. Szeretnék kérni Zorántól egy számot.
2: Szuper. Második.
3: Gyurok számot nagyon szívesen meghallgatnék.
2: Remek. És mi a harmadik?
3: Red Hot Chili Peppers.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok. Nincs más hátra, mint lejátszani őket.

más nem tud segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620-22-22-122. Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Judit, csókolom.
3: Üdvözlöm, Tibi bácsi.
2: Első.
3: Szer.
2: Második.
3: Sziszikes.
2: Remek, és mi a harmadik?
3: Komár László.
2: Köszönöm a telefonhívást, menjnek a dalok.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és
0: itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Péter, jó napot!
3: Halló, itt vagyok, fel a Tibi bácsi, garasz.
2: Ki a három előadó? Első?
3: Marokom Laudétől egy valamilyen bármelyik számot, ami jól esik.
2: Második?
3: Virapsan együttestől szintén valamit.
2: Remek, és mi a harmadik?
3: A Vangelisztől szintén valamilyen dalt.
2: Viszont hallásra jöjjenek a kívánságok!

Csak a csoda segíthet. Csoda segíthet. Nem, mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság DVD Tiborral a Retro Rádióban.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: És műsorunk véghez értünk, búcsúzunk Lady Gagával, a viszonthallásra minél előbb, kedves hallgatóink, Zoli és Tibi bácsi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Aratás, most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Tetőn kezdődött, a földön folytatódott a verekedés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. A miniszter arra kért a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátettem, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is megkívánják változtatni. Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű, erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. A tetőről lezuhanva is folytatta a verekedést két férfi az Egyesült Államokban. A detroiti építőmunkások egy ház tetején estek egymásnak, majd a dulakodás közben a földre zuhantak. A becsapódás után azonnal felálltak és tovább ütötték egymást. A verekedést végül senki sem szakította félben, a felek pedig néhány perccel később egyszerűen elsétáltak. Hogy miért vesztek össze, arról nem tudni, mint ahogyan arról sem, hogy megsérült-e valamelyikük. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gumoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Fantasztikus szombat estét minden retro rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, egy kicsit kegyesebb az időjárás, mint szokott lenni. Legalábbis az elmúlt hetekben hozzászoktunk a 40 fokhoz, most azért egy kicsit jobb a helyzet, sőt sokkal, de most elindul a Fergeteg Party.

Kereti Agyot hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és Ricky Martin fantasztikus nótájával, The Cup of Life-val elindítottuk mai Fergetek partit. Az 1998-as labdarúgó világbajnokság hivatalos dala volt ez a sláger, és a stadion himnusz pillanatok alatt világslágerré vált, sőt az egyik legismertebb sport sláger lett belőle. Itt a Retorádióban pedig elindítjuk a Fergetek partit a szokásos Hold Dala című felvétellel. Ez a mai műsor. Tartsatok velünk!

Nagyon büszke vagyok, ugyanis sikerült a héten Rick Astley-vel egy interjút készíteni, amelyet egyébként holnap 10 órától a Sztársában meg is hallgathatnak. Egészen elképesztő és nagyon pozitív ember képe sellett fel előttem, nagyon kedves volt, tisztelettudó, szóval fantasztikus élmény volt számomra is, de most jön a Never Gonna Give You Up.

valamiért néhány nótát egy szurkolói kör kiválaszt, és az lesz onnantól kezdve a csapat himnusza. Ezek nem hivatalos himnuszok természetesen, de egy-egy dal valamiért nagyon népszerű, ilyen a Sweet Caroline Neil Diamondtól, amelyet most megosztok önökkel. Where

mindig stadionok, és még mindig nagy nóták. Hát a Freed From Desire megint csak picit érthetetlen okból, bár jó a nóta, de valamiért ez szinte minden stadionban felcsendül, nem egy-egy sportcsapathoz, vagy egy-egy klubhoz köthető, hanem

És jön akkor talán a legnagyobb sportnóta, vagy legalábbis futballnóta, ez a Rike Poveri Szaraperke Tiamo című dala. Ők egyébként jönnek Magyarországra augusztus 22-én, de a Milán szurkolói egyszer felkapták ezt a nótát, azóta nagyobb sztárok, mint valaha voltak. Szóval, Szara

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Elindult a védekezés a szőlőkabóca ellen. Erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. Erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az Alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek.
2: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban, Kosztabráva térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőgésekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes szombatestét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tudják, 9 óra után már mixben érkeznek ezek a dalok. Remélem hallgatóink is ugyanolyan szeretettel fogadják, ahogy mi LP

Önök a Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágerei érkeznek ide a stúdióba ma, és mi is elérkezünk nagyon sok helyre. Jártunk különböző helyszíneken, mert ugyanoda nem hívnak egymás után 10-szer, de hetente 8-10 alkalommal eljuthatunk különböző helyszínekre. Ez tényleg különböző. Voltunk hegytetőn, voltunk Magyarországon, voltunk külföldön, voltunk másik kontinensen, voltunk uszodában, voltunk fürdőben, és ennél is izgalmasabb helyeken, például kamionos találkozón. Szóval a Fergeteg Parti univerzális, ahogy mi is, de egy biztos és egy közös mindezekben a találkozásokban, hogy találkozások. Hallgatóinkkal lehetőség van arra, hogy egymásra találjunk, beszélgessünk, fotózkodjunk, és én azt gondolom, hogy ez az igazi értelme annak, amit én csinálok, és amikor megkérdezi egy-egy újságíró, hogy miért lettem lemezlovas, mindig azt szoktam mondani, hogy azért, mert szeretem az embereket. Tartsatok velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Ez volt a Retroádió Fergetek Pati című műsorának második órája. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt. Csak a múlt hetet tessék megfigyelni, jártunk a Szerencse Szombatban 11 néhány év után, és nagyon jól esett a beszélgetés is, meg az egész hangulat, nagyon sok kollégával találkoztam, hiszen éveket dolgoztam a Magyar Televízióban, és nagyon megörültek nekem. Jártunk az Akvasziget nyár indító bulián Esztergomban, aztán Kőbányán a Szent László napokon, ott már visszatérő vendég vagyok, aztán Újszilváson a Falunapon, ott is jártam egyébként néhány évvel ezelőtt, és zártam egy budapesti szórakozóhelyen. Hát ez volt csak a múlt szombat történése. Köszönöm, hogy velem tartanak. Hamarosan jön a folytatás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retrorádióban.
3: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsük a madarakat is. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot. Vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
4: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
3: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h csökken. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes és nagyon szép szombatestét minden Retrorádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, zajlik a labdarúgó világbajnokság, és bizony egyre izgalmasabb dolgok történnek, hogy kiestek a németek és a hollandok, teljesen érthetetlen, de van akinek pont ezért.

föld. Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Rengeteg nagy, közepes és kisebb rendezvény várja ilyenkor a zenét és az üdülni vágyókat, és bizony a nagy helyszíneink, mint például a Balaton, Velencei tó, bár ott egy kicsit nehezebb a helyzet most a víz miatt, bár azt mondják a helyiek, hogy akkora tragédia nincsen, és a média megint ezt fölfújta. Nem tudom, hogy ezzel mi a helyzet. Én nem jártam a partján, viszont nagyon sok rendezvényt látok és olvasok, hogy kerül megrendezésre, de ugyanez igaz a Tiszatóra, és természetesen nagy városainkra is, és nagy fesztiválokra is. A Deja Vu fantasztikusan sikerült óriási tömeggel, hamarosan az EFOT, oda is meghívást kaptunk. Park, plázs teljes erővel dübörögnek, két nagy helyszín, a Neoton előtt leszek a parkban, illetve most ezen a hétvégén az I Love 2000-en, de most itt a Retrorádióban megyünk is tovább, hiszen a Fergeteg Party várja önöket minden pénteken és szombaton este 8-tól

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, hamarosan ráfordulunk az utolsó órára. Én ugyan sajnálom, mert jól érzem magam itt hallgatóink társaságában. Fura arra gondolni, hogy közel 1 millióan hallgatják, amikor itt a Retrorádióban megszólalunk, és bizony ezért mi nagyon, de nagyon hálásak vagyunk hallgatóinknak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, ez a Fergetek Party. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hallgatóinkkal együtt itt a Retrorádióban összeállítjuk azokat a zenei kínálatokat, és azokat a listákat, amelyeket önök hallgatnak.

előbb azt mondtam, hogy hallgatóinkkal együtt állítjuk össze, lehet, hogy most egy titkot fogok elárulni, de itt a Retro Rádióban nem csak így hasraütésszerűen választjuk ki a nótákat, dalokat, hanem bizony felmérések alapján megyünk. Hallgatóinkat megkérdezzük minden alkalommal több száz hallgatót, hogy mik azok a dalok, amelyeket szeretnek, mik azok, amelyekhez vonzódnak, és melyik dalt miért és hogyan szeretik, sőt, még a műsor vezetők is értékelést kapnak, és így ebből egy statisztika kialakul, és ez alapján kerül játszásra itt a Retro Rádióban minden dal. Tehát nem csak vakrepülés zajlik, és tippelgetünk, hogy mi lehet önök számára a népszerű és kedves nóta, hanem ezt tudományos felmérés előzi meg. Ez alól néhány műsor kivételt képez, például Tibi bácsi műsora, avagy Bétót László poptarisznyája, és a két fergeteg parti pénteken és szombaton este, de én azért elárulom önöknek, hogy én igyekszem nagyjából maradni a Retro Rádió felmért dalai között, és oda teszek be egy-egy érdekességet, hogy színesebb, izgalmasabb legyen a műsor. De most menjünk tovább, folytatódik a mix.

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának mai adása. Köszönöm, hogy velem tartottak. Fantasztikus szombat éjszakát mindenkinek, nem késő még elindulni. Számtalan nagy buli folyamatban van, és tudom, hogy az egyik legnagyobb budapesti helyszínen most zajlik az év egyik legnagyobb bulija, de én most megyek tovább, hallgatóink is remélem, hogy aki bulizni akar, elindul, aki pedig pihenni, pihen, aki pedig hallgatja tovább a Retro Rádiót, talán a legjobb választás, hiszen itt minden idők legnagyobb slágerei mellett rengeteg igazi retro különlegesség szól. Köszönöm szépen Attilának és Rolinak a közreműködést a mai műsorban. Holnap találkozunk 10 órakor a Sztársában Rick Kessley interjúval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik Várkonyi Attila, DJ Dominik, viszlát, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.